0: Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: I had a dream.

0: Jöjjön a ma kedvencei és a tegnap slágerei! Szexárdon! Ez csak a Rádió Antritól lehetséges!
1: Olyan ő, hogy megáll

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Sokaknak a megszokottnál korábban érkezik a nyugdíj, csökkent az élelmiszerpazarlás. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A megszokottnál korábban július 10-én érkezik a nyugdíj ebben a hónapban azoknak, akik bankszámlára utalva kérik az ellátást, írja a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a HEOL. A változás oka, hogy a szokásos utalási nap vasárnapra esik, így a csúszás elkerülése érdekében előrehozták az időpontot. A nyugdíjfolyósítás alapszabálya szerint az ellátásokat minden hónap 12. napján utalják, azonban ha ez a nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetés korábbi munkanapra kerül. Csaknem 40%-kal csökkent az élelmiszerpazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése szerint. A legnagyobb mennyiségben továbbra is a készételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. A kutatás arra is rámutatott, hogy a pazarlás leggyakoribb okai évek óta változatlanok. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeznek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. Újra elérhető a Bakony napi jegy, amely mindössze 1199 forintért egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, valamint a térség sok autóbuszjáratán. A Bakony napi jeggyel két vármegyében is lehet utazni, könnyen elérhető akár a Cuhavölgy, a Római fürdő, Csesznekvára, a Kőrishegy, a Fenyőfői ösvényes, Zirc és Pannonhalma. Jelentősen emeli a brit kormány a védelmi kiadásokat, amelyek a következő 4 éves időszak végére megközelítik a 300 milliárd fontot. Ezzel a brit védelmi költségvetés az időszak végéig eléri a hazai össztermék 2,7%-át. Az oroszok 81%-a támogatja az ukrajnai háború azonnali befejezését. Ez a legmagasabb arány, amelyet a teljes körű invázió kezdete óta rögzítettek, derül ki egy tanulmányból. A májusi felmérésben az is látható, hogy az orosz-ukrán háború első helyen szerepel az oroszok számára a legsürgetőbbnek tartott témák között, megelőzve az alacsony béreket és a túl magas árakat. Egy külön kérdéssor a mobil internet korlátozásokkal és a Telegram blokkolásával foglalkozott. A válaszadók többsége negatívan ítéli meg ezeket az intézkedéseket, mivel ezek a korlátozások megzavarják az emberek szokásait. Felújítják a késő barokk képítészet egyik kiemelkedő alkotását, a Teleki palotát Kolozsváron, miután a Kolozs megyei önkormányzat jóváhagyta a beruházás műszaki-gazdasági mutatóit. Megerősítik az épület szerkezetét, restaurálják a történelmileg és építészetileg értékes elemeket. Az épület korszerűsítése mellett az udvart is rendezik. A műemléképület 1790 és 1795 között épült, építését II. Teleki Ádám gróf kezdte el, majd utódok hiányában unokaöccse Teleki László folytatta. Az 1930-as években a palota a Római Katolikus Egyház tulajdonába került, majd a kommunizmus idején államosították és kollégiumként, lakóházként használták.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Vasárnap alapvetően napos idő valószínű, néhol zápor előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések a szelet. A minimum 12 és 20, a maximum hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
3: Július 5-ének reggele van, 6 óra múlt néhány perccel a stúdióban Gulyáson, itt a szép jó reggelt, főként az emeséknek és a saroltáknak, mert hogy ők ünnepelnek július 5-én többek között, de egészen pontosan kiket lehet még köszönteni, hamarosan jövök a részletekkel, elárulom azt is, hogy mi történt ezen a napon a nagyvilágban, hazánkban, illetve mely születésnaposok ünnepelnek a mai napon. Rádiózunk együtt itt az FM 105.1-en, a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában. Szép vasárnapot, jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel köszöntöm az emességet és a saroltákat, valamint mindenkit, aki ebben a korai órában velem tart a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában itt a Rádió Antriton. Hogy mit tudhatunk a női nevekről, természetesen nem maradok adós vele. Az emese egy ősi magyar eredetű név, amelynek jelentése anya, anyácska vagy szoptató. A magyar mondavilágban ő álmos vezér, édesanyja egyébként. Sarolták is ünnepelnek, ez egy ritka és dallamos női név, eredetek kétféle magyarázattal is rendelkezik. Jelenteti a török-magyar fehér mennyit kifejezést, vagy hogyha a francia eredetét vesszük, akkor Károly név női párjának, a Charlotte-nak a magyarosodott változata. Akiket még meglephetünk a mai napon, ők a Williamok, a Cipriánok, a Zóják, az Antosok, a Saroltok, a Metódok, a Cirillák, a Lottik, vagy éppen a Cipórák, mert hogy ők is ünnepelnek így július 5-én. És ezen a napon született méghozzá 1853-ban Csontváry Koszka Tivadar festő, a modern magyar festőművész egyik legeredetibb alakja ő. 1863-ban pedig Földváry Tibor műkorcsolyázó, a magyar sport első Európa bajnoka látta meg a napvilágot. 1914-ben pedig a háromszoros Kossuth-díjas zongora művészünk Fischer Annie született. 1939-ben Bak Imre, Kossuth-díjas festőművész, a nemzet művésze. De mai napon ünnepel Robbie Robertson, kanadai rockzenész, a The Band énekes gitárosa, ő 1943-ban született. Billy Watterson, amerikai képregény alkotó, a Kázmér és a Huba című képregény sorozat atya, pedig 1958-ban, míg 1985-ben Megan Rapinoe, kétszeres világbajnok, olimpiai bajnok, aranylabdás amerikai labdarúgó, az amerikai női válogatott csapatkapitánya. Isten éltesse a ma ünneplőket, főként azokat, akik ebben a korai órában is velem rádióznak itt az Antriton. Már pörgetem is a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Én ezzel köszöntök mindenkit, aki ma ünnepel.
1: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

kedvence és a tegnap slágerei velünk vannak a vasárnap reggelünkben is. Jó ébredezést, szép jó reggelt. Egy kicsit körülnézünk a múlt történéseiben, ahogy tesszük ezt minden reggel itt a Rádió Antriton. 1687-ben járunk, ekkor jelent meg a tudomány történetének egyik legfontosabb műve, így július 5-én, Isaac Newtontól, egy latin nyelvű háromkötetes munka egyébként. 1865-ben pedig Londonban megalakították az üdvhadsereget, míg 1946-ban ezen a napon mutatták be Párizsban a bikinit, ami azóta is hódít a hölgyek körében, a férfiak pedig szerintem örömmel nézik ezt a strandon, mármint a látványt. 1954-ben pedig július 5-én Elvis Presley a Memphis-i Sun stúdióban felvette első kislemezének A oldalát, a That's Alright című dalt, amelyet eredetileg Arthur Crudup írt. A kislemez B oldalára a Blue Moon of Kentucky került, a lemez pedig július 19-én már elérhető is volt. 1975-ben járunk, az amerikai Arthur Ashe első fekete teniszezőként nyerte meg Wimbledoni bajnokságot férfi egyes versenyszámban. 1988-ban a magyar földre érkeztek Bartók Béla Egyesült Államokból hazaszállított honvai. Míg 1994-ben az Egyesült Államokban létrejött a világ legnagyobb online áruháza, ez az Amazon.com. 1996. július 5-én pedig skóciai kutatóknak sikerült világra hozniuk Dollyt, az első emlőst, amelyet egy felnőtt testi sejtből klónoztak. A bárány születését csak 1997. februárjában jelentették be a nyilvánosságnak, amikor azért már kiderült, hogy életképes ez az állat. Amikor is ekkor jelentek meg a kutatási eredmények. A kutatást Ian Wilmut és Kate Campbell vezette. A klónozás során 277 próbálkozásból mindössze egy vezetett sikeres életképes utódhoz, ő volt Dolly. Később egyébként 6 egészséges bárányt hozott világra, bizonyítva, hogy a klónozott állatok is képesek szaporodni. 2003-ban aztán 6 éves korában altatták el egy progresszív tüdőbetegség miatt, bár ez viszonylag fiatal életkóra juhoknál, de a kutatók nem tudták egyértelműen bizonyítani, hogy ez a klónozás következménye lett volna. 2008 az utolsó évszám, amit megemlítek július 5-ének történései kapcsán. Mányoki Attila zalaegerszegi hosszú távú úszónk 25 óra és 32

0: perc alatt hosszában átúszta a Balatont. Hát hatalmas nagy gratula neki, akinek hasonló tervei vannak, csak mondjuk ezt keresztbe szeretné megtenni, akkor még van ideje egy kis edzésre, hiszen hamarosan megrendezésre kerül a Balaton átúszás. Az edzéshez pedig pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, vagy akár az ébredezéshez, ne adj Isten a volán mögött töltött időhöz, balesetmentes kilométereket, egy gyönyörű vasárnapot.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Győztes ajánlatok a CBA-ban. Szurkolj kedvenc csapatodnak a legjobb nasolnivalókkal. Paprikás Chio Oven Chips 379, nagy zacskós Chio Chipsek 679 forint, aranyfálcán sör 224 forint per darab, 5 plusz 1-es ajándékpakban, Hell Chai Latte jeges kávé csak 149 forint, Moments narancsos álomostja mindössze 99 forint. Készülj fel a meccsre a CBA-val. Ajánlatunk július 2-ától 5-ig érvényes.
3: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: ikrek. A személyes beszélgetések most többet adhatnak, mint az üzenetváltások. Hívjon fel valakit, akivel régóta nem beszélt. Egy kedves szó ma többet érhet, mint gondolná. Kedves rák, egy régi fénykép vagy emlék nosztalgikus hangulatot hozhat. Engedje meg magának, hogy egy kicsit lelassuljon. Ne csak másokról gondoskodjon, ön is megérdemli a figyelmet és a pihenést. Kedves oroszlán, nem kell mindig önnek kézben tartani az eseményeket. Néha jó érzés átadni a szervezést másnak is. A legnagyobb erő néha abban rejlik, hogyha meg tudja osztani a reflektorfényt másokkal is. Kedves szűz, engedje el a tökéletességre való törekvést, és egyszerűen élvezze a pillanatot. A spontaneitás most sok örömet tartogathat. Nem kell mindent tökéletesen csinálni ahhoz, hogy értékes legyen. Kedves mérleg, keresse azokat a helyeket és embereket, ahol igazán jól érzi magát. Egy kellemes környezet sokat adhat a lelki egyensúlyhoz. A belső egyensúly gyakran egy apró döntéssel kezdődik. Kedves Skorpió, figyeljen többet, mint amennyit beszél. Egy elejtett mondat fontos felismerést hozhat. Ne féljen lezárni azt, ami már nem viszi előre. Ezzel helyet ad az újnak. Kedves Nyilas, ha spontán meghívást kap, mondjon igent. A hétvége kellemes fordulatokat tartogathat. Az élet legjobb történetei sokszor egy váratlan döntéssel kezdődnek. Kedves Bak, most ne az órát figyelje, hanem az élményeket. A feladatok megvárják, a közös pillanatok viszont gyorsan elszállnak. A sikerhez vezető úton a pihenés nem kitérő, hanem az utazás része. Kedves vízöntő, merjen valami szokatlan kipróbálni. Egy új ötlet vagy hobbi hosszabb távon is inspirációt adhat. Tudta? Július elején még több mint 15 órán át világos van, így bőven marad idő egy esti sétára is. Merjen másképp gondolkodni, éppen ettől válik különlegessé. Kedves halak, figyeljen az álmaira és a belső megérzéseire, de a döntéseit mindig a tapasztalataira alapozza. Hallgasson a szívére, de vigye magával a józan eszét is. Hát minden jegy szülötte találjon időt egy apró újdonságra, azt hiszem, hogy ezt üzenik a csillagok, mert néha éppen ezekből születnek a legszebb emlékek. Ne feledje, a legszebb hétvégék sokszor egyetlen apró döntéssel kezdődnek, akár egy jó dal meghallgatásával. Ezeket pörgetem itt a Rádió Antriton a ma kedvencei és a tegnap slágerei közül válogatva. Jó reggel!
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A Ma kedvence és a tegnap slágerei végig kísérik majd a következő óránkat is, de hamarosan jön hírszerkesztőnk, és egyébként már most készülhet a jövő heti világnapokra. Mondom is, hogy mire egészen pontosan. Július 6-a majd a csók világnapja lesz, ez ugye a keddi nap, a hétfői napunkat jelenti, bocsánat. Július 7-e a csokoládé világnapja, ez a kedd, aztán csütörtökön jön a pizza világnapja, úgyhogy szerintem jónak ígérkezik a jövő hét, hogyha mindegyik világnaphoz épít valami jó kis programot, de a következő óra is hasonlókat mutat, mármint hogy jó programokat, legalábbis jó dalok formájában. A Ma kedvence és a tegnap slágeri itt lesznek velünk, most jön hírszerkesztünk a 7 órás információkkal, számítunk önre a következőekben is. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
9: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás, több nagyvárosban is korlátozzák a plakáthelyek számát. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatás összegét, közölte a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arról írt, nagyjából 400 ezer gyermek után jár 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse az iskolakezdés terhét. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a plakáthelyek számát. A szegedi főépítész javaslata szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket, a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata elkezdődött. Budapesten június 26-án döntött a fővárosi közgyűlés arról, hogy radikálisan csökkenti a plakáthelyek számát. Mintegy 10 000 plakáthelyet megszüntet a 15 000-ből, megtiltja az óriás plakátokat, reklámhálókat és 1/5-re csökkenti a hirdetőoszlopokat az év végéig. Lebontják a Kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amelyet már 2005 óta nem használnak. A kémény 1979-ben épült, akkor azonban még csak 96 méter volt a megengedett magasság, végleges magasságát a 80-as években érte el, és évtizedeken át Kelenföld látképének meghatározó eleme volt. A kémény acéllemez szerkezetét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét, az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát. A kémény lebontásával az utolsó része is eltűnik az erőmű 70-es évekbeli ipari technológiájának, amely nem kapott műemléki besorolást. Nem szabad fürödni a szelídítóban. Átmenetileg nem látogatható a strand, mivel a magas vízhőmérséklet, az extrém időjárási tényezők és a hétvégi jelentős látogatószám miatt elszaporodtak az enterokokkusz baktériumok. Dusnoki Csaba polgármester azt mondta, a vízminőség eddig kiváló volt, most romlás következett be átmenetileg. A polgármester szerint a felszíni vízhőmérséklet meghaladta a 36-37 fokot, ezért a baktérium intenzívebben szaporodott. Dusnoki Csaba arra kérte az embereket, hogy a tiltást mindenki tartsa be a saját biztonsága érdekében. A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta, hogy senki se kényszerüljön kivándorlásra. Szovjet termelési filmeket vetítenek az Uránia Nemzeti Filmszínházban 35 mm-es kópiáról. Az előadássorozat július 12-én indul a Vidám fickók című 1934-es alkotással.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Napos felhős idő valószínű vasárnap, egy-egy zápor néhol kialakulhat, ilyenkor erős lehet a szél is. A hajnali 12-20 fok után 25-30 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Világnapmentes vasárnapnak nézünk elébe. Jó reggelt, 7 óra múlt néhány perccel, 2026. július 5-e van. Lehet, hogy rosszak az információim, és nem kutakodtam eléggé, de nem találtam semmiféle világnapot, ami a mai naphoz kötődik. Viszont annál több zenét, úgyhogy a ma kedvence és a tegnap slágerei itt lesznek velünk, de egy hamarosan kezdődő programra is felhívom majd a figyelmét, úgyhogy rádiózunk együtt itt az FM 105.1-en. A stúdióban
2: ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: és a tegnap slágerei is társul szolgálhatnak mondjuk egy jó kis fotó elkészítéséhez, ugyanis az I.S. Gyula könyvtár fotópályázatot hirdetett, egészen pontosan a könyvtár zöld folyamának programja, ami a Rend a káoszban a természetes egyensúly címet viseli. A szervezők olyan felvételeket várnak, amelyek megmutatják a természetben rejlő harmóniát és rendet, akár egy vadregényes tájban, akár egy gondozott kertben, vagy éppen mondjuk egy apró részlet, amely a világban, de legfőképpen Tolna vármegyében készült. A pályázatra Tolna vármegye amatőr fotósai jelentkezhetnek, legfeljebb 3 saját készítésű képpel. Fontos feltétel azonban, hogy a fotók Tolna vármegyében kell, hogy készüljenek, és csak is minimális utómunka megengedett ezeken a felvételeken. Mesterséges intelligencia segítségével létrehozott, vagy éppen módosított képeket éppen ezért nem tudnak elfogadni a szervezők. A beküldési határidő még odébb van, 2026. október 1-e, de mert, hogy egy jó képnek a tartalmát meg is kell keresni, ezért jó, hogyha időben értesül róla. A legjobb alkotásokat egyébként értékes díjakkal jutalmazzák majd, és közönségdíjat is kiosztanak, valamint a kiválasztott fotókat pedig egy kiállítás keretében mutatják majd be a nagy érdeműnek, az érdeklődőknek. Hogyha ön is észreveszi a természet apró csodáit, ragadjon fényképezőgépet, és mutassa meg, hogy hogy is találkozik a rend és a káosz a környezetben, éppen az ön környezetében. A részleteket pedig keresse az I.S. Gyula könyvtár Rend a káoszban című Facebook eseményeként, ahol megtalálja pontos részleteket is természetesen. Járjon tehát nyitott szemmel és fotózol le mindent, ami megragadja a figyelmét. Lehet, hogy a zsűri is hasonlóképpen látja majd. Most pedig jönnek a ma kedvence és a tegnap slágerei nálunk itt a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és bizony beköszöntött a július, ez az év 7. hónapja, amelyet a legtöbben a nyárral, természetesen a szabadsággal és a jó sok napsütéssel azonosítanak. Hát ebből kaptunk ízelítőt bőven a hét elején. Magyarországon általában ez az év legmelegebb hónapja, és erre még van is kilátás a meteorológiai előrejelzés szerint a hónap második felében is lesznek ilyen elképesztő nagy kánikulák, amiben részünk volt a héten. Azonban nem csak a forróságról ismert ez a hónap, a nagy meleg miatt gyakran alakulnak ki ilyenkor heves záporok, zivatarok, amelyek viharos szelet, jégesőt és intenzív villámlást is hoznak. A villámvadászoknak pedig ez egy jó hír, azt hiszem, hogy ez az ő hónapjuk lehet. Érdekesség, hogy ennek a hónapnak a neve Julius Cézár előtt Quintilis volt, majd az ókori római hadvezér tiszteletére nevezték el ezt a hónapot júliusnak. Magyar népi elnevezései közül ismert a Szent Jakab hava és az Áldás hava is, utalva az aratás időszakára és a termésre. A hónap időjárása a mezőgazdaság számára különösen fontos, ugyanis hogyha ilyenkor megfelelő mennyiségű a csapadék, akkor lesz csak jó kukorica és napraforgó termés, és természetesen más növények fejlődésében is hatalmas jelentősége lenne van a csapadéknak. Ugyanakkor a tartós hőség és az asszály bizony komoly kihívást jelent, és ezt szerintem sok mezőgazdász tapasztalta már, hogy besült a kukorica is. De bárhogy is alakul az időjárás, érdemes odafigyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a napvédelemre és a hőség riasztásokra. Ezeket érdemes nyomon követni, bár azt gondolom, hogy ezt mindenki a saját bőrön is tapasztalja. Kellemes és biztonságos júliust kívánok mindenkinek, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel pedig robog tovább a vasárnap reggelünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Bérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-27-30, www.ergonom.hu.
5: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tablet.

bizony nem csupán a könyvek lapjainél, ott van utcáinkban, épületeinkben, családi történeteinkben és azok emlékeiben is, akik már nem lehetnek közöttünk. A holokauszt emlékezete nem csak a zsidó közösség ügye, hanem mindannyiunk közös felelőssége, ahogy a Nobel békadíjas Elie Wiesel fogalmazott, az emlékezés a jövő záloga. Július 5-én pedig a Művészetek Házában kerül sor a szekszárdi holokauszt megemlékezésre, méghozzá 10 óra 30 perces kezdéssel. A programban emlékbeszédet mond Berlinger Attila, szekszárd polgármestere, közreműködik a Tücsök zenés színpad, liturgiai megemlékezést tart Fináli Gábor, a budapesti Hunyadi téri zsinagóga rabbia, valamint énekel Anatolij Klavanszky kántor. A rendezvény koszorúzással zárul a Művészetek Háza előtti holokauszt emlékműnél. Kevesen tudják, hogy a II. Világháború előtt Szekszárdon mintegy 600, a környező településeken Őcsényben, Decsen és Tolnán pedig további mintegy 150 zsidó származású ember élt. A közösség tagjai kereskedők, iparosok, orvosok, tanítók és családapák voltak, a város mindennapi életének megbecsült résztvevői. 1944-ben azonban a szekszárdi és környékbeli zsidóságot deportálták, amint egy 650 elhurcolt ember közül körülbelül 600-an soha nem tértek haza. A túlélők mindössze 50-en voltak, akik súlyos testi és nagyon durva lelkisebekkel próbáltak új életet kezdeni. A megemlékezés napján egy különleges kiállítás is megnyílik a Művészetek Házában. Noam Chan Holokauszt túlélők a zsinagógák című tárlata lesz látható július 5-e és augusztus 1-e között a Művészetek Háza nyitvatartási idejében, vasárnap és hétfő kivételével. Természetesen ez alól kivétel a mostani vasárnapi tárlatnyitó, naponta 10 és 17 óra között. A kiállítás egyébként ingyenesen megtekinthető. A rendezvény szervezője a Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság és a Szekszárdi Izraelita Hitközség. Az emlékezés pedig nem a múltban való elidőzés, ez annak a felismerése, hogy a gyűlölet milyen könnyen vezethet bizony embertelenséghez, emberi sorsok végéhez, és hogy a tisztelet, az elfogadás és az emberség értékeit minden nemzedéknek újra és újra meg kell őriznie. Azt hiszem, hogy a mindennapjainkban nem árt ezt erősíteni, mert elég fura virágot élünk. Amíg emlékezünk, addig azok történetesen merül feledésbe, akiknek az életét a történelem bizony kegyetlenül megszakította. Legyen ott ön is a holokauszt megemlékezésen július 5-én vasárnap a Művészetek Házában 10 óra 30 perces kezdéssel.

0: Pillanatokon belül érkezik hírszerkesztőnk, aki a legfrissebb információkat tartogatja a számunkra itt az FM 105.1-en, de online formában is meghallgathatja, weboldalunkon a www.antrit.hu oldalon keresztül, és ezen keresztül is hallgathatja a hamarosan következő kétórás magazin műsorunkat. Három stúdió vendég érkezik hozzám, egy úriember és kettő hölgy, de hogy milyen témák kapcsán fogok velük beszélgetni, ez ki fog derülni hamarosan, vagy pedig, hogyha nagyon kíváncsi és nem bírja ki 8 óra utánig, akkor keresse fel Facebook oldalunkat, mert hogy ott már a tegnapi délután folyamán kint volt a poszt, amiből kiderül, hogy ki a három mai vendég. Számítunk önre a következő órában is a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában, most viszont jön hírszerkesztőnk a 8 órás információkkal. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Győztes ajánlatok a CBA-ban. Szurkolj kedvenc csapatodnak a legjobb nasolnivalókkal. Paprikás Chio Oven Chips 379, nagy zacskós Chio Chipsek 679 forint, aranyfálcán sör 224 forint per darab, 5 plusz 1-es ajándékpakban, Hell Chai Latte jeges kávé csak 149 forint, Moments narancsos álomostja mindössze 99 forint. Készülj fel a meccsre a CBA-val. Ajánlatunk július 2-ától 5-ig érvényes.
5: Már megint egy hétfő kedd.
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. Köszöntöm a hallgatókat, Serkőző Gábor vagyok. Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, elsősorban további megújuló energiák rendszerbe kapcsolását igyekeznek megalapozni, és a támogatási programnak köszönhetően az elosztókkal és rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni 2030-ig. Kapitány István szerint kiemelt szerepet szánnak a hazahozott uniós forrásokból az áramhálózati korszerűsítéseknek. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. Több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezeret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 3,1%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebookon. Gajdos László arról írt, hogy a kánikula programban 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Szerinte ezekkel az eszközökkel fenntartható, biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatoknak a legforróbb nyári hetekben. A vizsgált szamócák csaknem 10%-a nem felelt meg a minőségi, jelölési vagy nyomon követhetőségi előírásoknak. A kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, de több eljárásban a bírság meghatározása még folyamatban van, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. 6 héten át tartó országos akcióban vizsgálta a szamóca kínálatot a hatóság a vármegyei kormányhivatalokkal közösen. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés, illetve az volt, hogy az árusok nem tudták igazolni az áru eredetét. A nyomon követhetőség hiánya különösen súlyos problémának számít, mert ilyen esetekben egy esetleges élelmiszerbiztonsági kockázat sem kezelhető megfelelően. Betiltaná a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban és az óvodákban a lengyel parlament. Az alsóház egyhangulag megszavazta az erről szóló törvénymódosítást, ami a felsőház a szenátus elé kerül, majd az államfőnek is jóvá kell hagynia. A lengyelországi iskolák már most is hozhatnak ilyen döntést maguk is. A felmérések szerint az iskolai telefon használat tilalmát a lengyelek több mint fele támogatja.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Országszerte erős lesz a szél. Napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ébredjen vasárnap reggel is a Rádió Antrittal.
2: Indul a megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig a legfrissebb, legfontosabb, legérdekesebb szekszárdi és megyei információ.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szekszárdi és a régióban számít.
0: 2026. július 5-én 8 óra után köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Anita vagyok. A hétvégi magazin műsorunkban a térség történéseit szedjük egy csokorba. A mai délelőttön is közismert, közkedvelt és persze megismerésre méltó emberekkel beszélgetek. Vendégem lesz a Tücsök Zenés Színpad Egyesületnek a művészeti vezetője Béresné Kollár Éva, illetve a beszélgetésbe becsatlakozik Takács Lilla is, többek között legutóbbi eredményeikről és azokról a megmérettetés beszélgetünk, amelyek egy-egy versenyre való felkészülés mögött állnak. Aztán érkezik a szekszárdi kajakkenu ESE edzője, Jámborné Inger Nikoletta, akivel természetesen a legutóbbi Romániában zajló Európa-bajnokságról beszélgetünk. De itt lesz velem Venyercsán Péter is, aki elárulja nekünk, hogy mi is az a szekszárder. Hogyha kíváncsi rá, tartson velünk. Ahogy minden vasárnap, most is 8 órától 10 óráig számítok a figyelmükre itt, az FM 105.1-es hullám. Rövid hírösszefoglalóval kezdünk a térség fontosabb eseményeire koncentrálva. Tartalmas perceket kívánok, hallgassanak ránk is bennünket a következő két órában is.
1: Rádió Antrit.
2: Megyei mozaik.
1: Jó reggelt, jó hétvégét, Szekszárd!

0: hírek, érdekességek, programok.
1: Minden, ami itt fontos. Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
2: Most következő hír összefoglalónkat Jantner Jolitól hallja.
3: A Bátaszéki képviselőtestület legutóbbi ülésén több a város működését érintő aktuális kérdés került napirendre, valamint a napirend előtti bejelentések is fontos témákat érintettek. A polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat feloszlatta magát, ezért időközi választásra kerül sor, amely várhatóan szeptemberben lesz megtartva. Szintén szó esett a helyi tömegközlekedés helyzetéről, valamint az uszoda működtetésének hosszú távú finanszírozásáról is, amelyek kapcsán az önkormányzat további egyeztetéseket folytat az érintett állami szervekkel. Befejeződött a fásítási program, jelenleg az újonnan ültetett fák gondozása is kiemelt öntözése jelenti a legfontosabb feladatot. A fő utca keleti oldalára két fa is került, különleges ültetési technológiával, amelyek egy magánszemély felajánlásának köszönhetően valósulhattak meg. A képviselőtestület elfogadta a gondozási központ 2025. évi beszámolóját, amely kiemelte az idősellátás egyre növekvő jelentőségét, valamint a jelzőrendszeres segítségnyújtás fontosságát. Előkészítés alatt áll a tanyagondnoki szolgálat bevezetése is. A mikrotérségi óvoda, bölcsöde és konyha 2026-27-es nevelési évre vonatkozó terveinek véleményezése is megtörtént. A tájékoztatás szerint az óvodai ellátás a megszokott csoportszerkezetben összesen 12 óvodai csoportban indul a következő nevelési évben, a bölcsödei ellátás pedig változatlan formában működik tovább. Döntés született a Bátkom 2004 Kft.-vel kötött szerződések módosításáról, amelyek több beruházást is érintenek, így az Entai út javítását, a sportcsarnok vizes blokkjának felújítását, valamint egy akadálymentes nyilvános illemhely kialakítását a buszmegálló közelében. Emellett a nyugdíjba vonuló Sümegi József helytörténeti gyűjteményének elhelyezése is megoldást kap. A sportpálya működéséhez kapcsolódóan a testület 5 millió forintos támogatást hagyott jóvá a BSE számára, amelynek folyósítását a második negyed év pénzügyi elszámolás benyújtásához kötötte. Magyar Péter miniszterelnök 7 új főispánt nevezett ki a vármegyei kormányhivatalok érére, Tolna vármegye vezetését dr. Bozsolik Róbert Zsolt, Bátaszék eddigi polgármestere veszi át, június 29-i hatállyal. A tisztségek összeférhetetlensége miatt Bátaszéken időközi polgármesterválasztást kell kiírni az új városvezető megválasztására. A magyar közönyben megjelent határozat alapján a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára további 6 vármegye kapott új vezetőt. A kormányzati tervek szerint az új kinevezések a szakmai, közszolgálati modellre való átállást szolgálják, mivel, ahogy arról Magyar Péter már májusban beszélt, középtávon a vármegyei rendszer és a főispáni tisztség teljes átalakítása, illetve megszüntetése a cél. Dr. Bozsolik Róbert Zsolt a választási kampány során nyilvánosan felemelte a szavát a háborús félelemkeltés, a központosított propaganda, valamint a Fidesz által terjesztett mesterséges intelligenciával generált lejárató videók ellen. Facebook oldalán a kinevezésével kapcsolatban a következő olvasható. Hétfőtől számomra megkezdődik egy új feladat, új kihívásokkal, elvárásokkal, de Bátaszék a mi városunk, a mi közösségünk mindig fontos maradt számomra, mert ez a szülővárosom, az otthonom, ide köt minden. Ezért a magam részéről mindent megteszek, hogy a város működése a továbbiakban is zavartalan legyen az elkövetkezendő hónapokban. A lemondásomat követő naptól a város irányítását dr. Somosi Szabolcs alpolgármester veszi át az új polgármester időközi választáson történő megválasztásáig. Köszönöm mindazoknak, akikkel az elmúlt 12 évben együtt gondolkodhattam, dolgozhattam városunkért, közösségünkért. Dr. Bozsolik Róbert kinevezéséhez mi is gratulálunk. Közel 20 napirendi pontban tárgyalta a Bonyhádi képviselőtestület az aktuális ügyeket, ezek között szerepelt például a művelődési központ vezetői pályázatának kiírása, a város sportkoncepciója, az önkormányzati alapítványok elmúlt éves tevékenysége, a fáj lakótelepi posta üzemeltetése, valamint az idei Merész Konrád díj átadása. Bonyhád város önkormányzatának július 25-én meghozott legfontosabb döntéseit tekintjük át. A képviselőtestület elfogadta az önkormányzat által alapított Kolónia Alapítvány, valamint a Völgységi Tájkutató Alapítvány elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolókat. A két szervezet továbbra is fontos szerepet tölt be a város közösségi és kulturális életében. A képviselők döntöttek a fáj lakótelepi posta további működésének biztosításáról is. A szolgáltató infláció követő díjkorrekciója miatt módosítani kellett a Magyar Postával kötött partneri megállapodást, amelyhez az önkormányzat ismét biztosította a szükséges mintegy 30 millió forintos forrást. A lakótelepi posta 2023-ban az önkormányzat kezdeményezésére nyithatta meg újra kapuit, miután az országos postabezárások érintették a várost is. Azóta is Bonyhádváros önkormányzata vállalja a szolgáltatás működtetéséhez szükséges, jelentős anyagi hozzájárulást, ezzel biztosítva, hogy a környéken élők helyben intézhessék postai ügyeiket. A Vörösmarty Mihály Művelődési Központ igazgatói állás helyére vonatkozó pályázat kiírásáról is döntés született, mivel a jelenlegi vezető megbízatása idén ősszel lejár. Az új igazgató 5 évre kaphat megbízást, feladata pedig nem csak az intézmény szakszerű működtetése lesz, hanem annak szakmai irányítása és jövőbeni fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása is. Elfogadták Bonyhád 2026-31 közötti sportkoncepcióját, amely kijelöli a város sportéletének középtávú fejlesztési irányait. A stratégia célja, hogy a versenysport és a szabadidősport egyaránt fejlődjön, miközben támogatja az egészséges életmód elterjedését, a gyermek- és diáksportot, valamint a helyi sportegyesületek működését. Zárt ülésen döntöttek az idei Merész Konrád díj odaítéléséről. A cím Bonyhád egyik legrangosabb elismerése, amelyet a hagyományoknak megfelelően ünnepélyes keretek között augusztus 20-án vehet át az arra érdemes személy. Idén 10. alkalommal rendezték meg a Roma rendőr horgászversenyt, aminek a Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület horgásztava adott otthont. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság területi kisebbségi kapcsolattartó munkacsoportja június 26-án szervezte meg a Tolna vármegyei cigány nemzetiségi önkormányzattal közösen a hosszú évek óta nagy sikert aratott rendőr-roma horgász versenyét, tudtuk meg a rendőrség közleményéből. A rendezvény fővédnöke dr. Habricsek Nikolatta rendőrezredes, Tolna vármegye rendőrfőkapitánya volt. A kiváló hangulatú rendezvényen a dobogós helyezéseken ezúttal is osztoztak a rendőrök és a kisebbségi önkormányzat horgászai. A versenyt végül a romák képviselője, a Paksi Györgye Mátyás nyerte, második helyzetlet Zsiga Péter rendőr alezredes, míg a dobogó harmadik fokára a gyulai Orsos Károly léphetett fel. A legnagyobb halért járó különdíjat a paksi Kovács Márton vehette át a 3,7 kg súlyú ponty kifogásáért. A jó hangulatú program zárásaként a versenyzők egy finom ebédet is elfogyaszthattak.
0: Interjú, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Szeged Szekszárd.
1: Jó reggelt, Tolna megye.
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton.
2: Mai beszélgető partnerem a Tücsök Zenés Színpad Egyesület művészeti vezetője, megálmodója Béresné Kollár Éva, akit sok szeretettel köszöntök a vonal túlvégén. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, én is köszöntök mindenkit.
2: Éva, azt hiszem, hogy van miről beszélgetni, bár hogyha a Tücsök Zenés Színpadot említjük, akkor szerintem mindig van miről beszélgetni, de ahogy néztem ugye a Facebook oldalt, hát versenyek tömkelege, ahol az elmúlt időszakban megmérettették magukat a tücskök. Így van ez?
3: Igen, így van, és azért is van itt mellettem egy tanítvány, hogy mondtam, ketten okosabbak leszünk, hogy hány helyen is voltunk a tavasz óta, mert ugye kezdődött igazából a verseny a Helikonnal, kezd helyen a Helikoni ünnepséggel, és a Lilla, aki mellettem ült, Takács Lilla, duettben indult Fejsz Lillával ezen a megmérettetésen, és ezüst oklevelet kaptak, úgyhogy nagyon-nagyon büszke voltam rájuk. Ezzel kezdődött ugye a versenyek sorozata. Aztán közben, előtte, meg utána, azért ugye itt voltak a nagy fellépések, a Majár is, a városi rendezvény, itt volt a Pünkösd is, de időközben bejelentkeztünk Dömsödre is a nemzetközi, Kékduna nemzetközi énekversenyre. Oda minden évben elmegyünk, és hát most is gyorsan kellene gondolkodnom, hogy ki milyen eredménnyel szerepel, de gyakorlatilag mindenki hozott haza oklevelet. Itt az első 6 helyezetet díjazzák, és külön díjak vannak. Ahány gyereket indítottam, talán 8-at vagy 9-et, mindenki kapott valamilyen helyezést és külön díjat. Aztán közben bejelentkeztünk már korábban egy kétfordulós versenybe, aminek a neve Dal Derby. Ez Budapesten van, a harmadik éve rendezik, és a menete a következő: be kell küldeni videón felvételt, és az alapján a zsűri, aki majd a második döntőbe zsűrizik, azok eldöntik, hogy kit hívnak be. Úgyhogy nagyon örültem, amikor a Lilláék duettje bekerült ide, és a két kislányom is ötödikesek, azt hiszem. Ők is bekerültek, és így mentünk rögtön a Dömsödi Nemzetközi Énekverseny után Pestre. Ott is oklevelekkel tértünk haza onnan is, úgyhogy erre tényleg nagyon büszke voltam mindegyik őjükre. Külön díjat kaptak még pluszban. A Helikonon is még volt külön díj, mégpedig olyan, hogy az egyik zsűri tag, Bakó Gábor táncművész, koreográfus, meghívta őket egy nyári kurzusára.
2: Ó, azért ez elég igen, neves esemény, gondolom.
3: Igen, ennek nem sokára lesz, mert ugye pillanatnyilag itt vagyunk Domboriba a nyári táborban, a szokásos, most már ez a 31. nyári tábor.
2: Oh.
3: És ahogy innen hazamegyünk, ők még nem is tudják, mert én most kaptam Gábortól a választ, hogy mikor lesz a kurzusa, az egyik az most, amikor a mi táborunk van, következőre mehetnek majd. Úgyhogy nekik is sűrű lesz a nyaruk, attól tartok.
2: Éva, mennyi plusz befektetett időt, energiát kíván meg ez a fiataloktól, hogy versenyekre is járassanak? Elég az, amit a próbákon elsajátítanak, vagy azért plusz felkészülést igényelnek ezek?
3: Most mondhatnám azt, hogy elég az, amit a próbán elsajátítanak, de ez az kell, hogy még plusz 15 próbát tartsak neki, és akkor már is elég. Hát nyilván, hogy plusz próbák vannak.
2: Mennyire elégedett? Azt említette, hogy szinte mindenki oklevéllel, mindenki elismeréssel tért haza ezekről a versenyekről. Van igen, valami kis hiányosság azért, ami esetleg még javítandó lenne, vagy teljes mértékben elégedett a fiatalsággal?
3: Javítandó mindig van. Tehát hiába jönnek, akárha ők nyerték volna a tudom én fődíjat, akkor is van javítani való dolog, hiszen egyébként minden versenyen ugye más zsűri van, 6, 8, 10 fős, mikor hol vagyunk, és ez nagyon szubjektív, mert mindenki másképp ítéli meg, egyrészt a színpadi megjelenést, másrészt a magát a teljesítményt, az énektechnikát, az adott szám illik-e az illetőhöz, vagy nem, és ez egy kicsit szubjektív. Tehát lehet, hogy ugyanaz a produkció egyik helyen harmadik helyezést kap, a másikon meg fődíjjal tüntetik ki.
2: Tehát akkor nem egyszerű megfelelni. Hát, körülbelül így is fogalmazhatnánk.
3: Bizony.
2: Beszélgető partnereim a Tücsök Zenés Színpad Egyesülettől vannak, jövünk vissza pillanatokon belül.
0: Interjú, hírek, érdekességek, programajánlatok. Minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Hova érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: Az előzőekben a Tücsök Zenés Színpad Egyesület művészeti vezetőjével, Béresné Kollár Évával beszélgettem, de a vonalban itt van velünk Takács Lilla is, akit sok szeretettel köszöntök. Szia, Lilla!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Mesélj nekünk egy kicsit. Éva említette, hogy a Dalderbin jártatok még hozzá Budapesten június közepén. Többed magaddal voltatok ott a versenyen, amelynek ugye előválogatója is volt tulajdonképpen. Mivel készültetek? Hogy érezted egyáltalán magad vagy magatokat ezen a versenyen?
3: Nagyon jól éreztük magunkat. Ezt a darabot egyébként már előadtuk a Helikonon. Arra készültünk a Gyönge Férfiak című dallal.
2: Micsoda címe van!
3: Igazából Pesten már egy kicsit több tapasztalatunk volt vele, és így aztán könnyebb dolgunk is volt Pesten, szóval magabiztosabban is tudtunk a színpadra állni vele, és nagyon-nagyon-nagyon jól éreztük magunkat.
2: Évától már kérdeztem, hogy mennyi plusz munkát kíván meg tőletek ez még az állandó próbákon kívül. Ti mennyit gyakoroltatok? Még kivel adtátok elő ezt a kis musical részletet, vagy darabot?
3: Vejs Lilla társammal adtuk elő, és hát azért jó sok próbát igényelt, mert ez koreográfiát is tartalmaz, és azért ahhoz kellett bőven próba, nem tudom, hónapokig próbáltuk.
2: Lilla, neked vannak terveid így a jövőre nézve az énekléssel, a színpadi szerepléssel kapcsolatban?
3: Vejs Lillának vannak egyébként, ő ezzel szeretne tovább menni, én nekem ez hobbi, de nagyon szeretném tovább csinálni ezt a hobbi részét.
2: Na, és gondolod, hogy bele fog férni majd mindig a mindennapokba a tanulás mellé? Próbálsz azért mindig időt szorítani majd arra, hogy a hobbiként is megjelenhessen?
3: Én mindig úgy fogok igyekezni, hogy azért beleférjen, mert az embernek arra van ideje, amire szán.
2: És mi az álmod egyébként, már mint így munka terén vagy területén?
3: Én mentőt is szeretnék lenni később.
2: Azt a mindenit. Akkor azért azután jó, hogyha az embernek van egy olyan szabadidős elfoglaltsága, ami egy kicsit elvonja a hétköznapi gondoktól, bajoktól. Erre akkor ez tökéletes lesz. Próbák milyen gyakorta vannak egy hét alatt?
3: Egy héten a nagyoknak is, meg a kicsiknek is egyszer van, tehát így akkor Éva néninek egy héten két próbája van, és három órások szoktak lenni a nagyoknak péntekenként.
2: És ezek milyen hangulatban telnek?
3: Nagyon jól szoktuk érezni magunkat, beszélgetünk, elpróbáljuk a számokat, felkészülünk a következő előadásokra, úgyhogy abszolút jól érezzük magunkat.
2: Elmondható, hogy ti egy, nem csak egy, egy szakkörre járó csoport vagytok, hanem egy igazi közösség?
3: Így van, a Tücsök egy nagy család.
2: És akkor gondolom örülsz, hogy a részese lehetsz ennek az egésznek.
3: Így van, persze.
2: Hogy került az életedbe egyébként a Tücsök Zenés Színpad? Emlékszel rá?
3: Pont a Lilla egyébként, a Vejs Lilla miatt, aki osztálytársam volt már általános iskolában is, és ő kezdte el ezt másodikban, nagyon megtetszett, rájöttem, hogy én szeretnék énekelni, és akkor harmadik osztályban én is elmentem Éva nénihez, és akkor mondtam, hogy hát szeretnék ide járni.
2: Azóta pedig dübörög az életedben.
3: Igen.
2: Ez az elfoglaltság. Éva néni említette, hogy Domboriban szuper jó kis táborosztatásban van, volt részetek. Ott is próbával tálnak a mindennapok? Belefért ebbe a nagy forróságba az, hogy még táncos lépések meg éneklés vegye át a napok fölött az uralmat?
3: Hát így ventilátor mellett azért kibírható, de nem számít ez a meleg, mert olyan jók ezek a próbák, hogy ilyenkor nem ez számít, hogy meleg van.
2: És szerinted kellenek a versenyek ahhoz, hogy megfelelő visszaigazolást kapjatok arról, hogy hát tulajdonképpen egy jó úton haladtok a célotok felé?
3: Abszolút, mert ilyenkor a versenyeken nem csak azt számít, hogy mi lesz az eredmény, mert lehet nagyon sok verseny után beszélni a zsűritagokkal és szakértőkkel, akik elmondják, hogy esetleg mi az, amiben jobbak lehetünk, és miben lehet fejlődni, úgyhogy abszolút érdemes.
2: Na de, hogy a zsűri mit is néz egy-egy ilyen verseny alkalmával, erre hamarosan visszatérünk, mert hogy Béresné Kollár Éva is itt van velünk. Jövünk vissza pillanatokon belül.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: A Tücsök zenés színpad többszörönként megmutatja magát itt Szekszárdon is, és a környékben is többször lépnek fel, de emellett rendre versenyeken vesznek részt. Legutóbb is több helyütt jártak az országban, több megmérettetésen álltak oda a fiatalok a színpadra, és ahogy Béresné Kollár Éva, a művészeti vezető mesélte nekünk az előzőekben, mindenhonnan kitüntetésekkel, külön díjakkal, oklevelekkel tértek haza. Illetve az is elhangzott már, hogy azért a zsűrizés az mindig máshogy zajlik. Éva, mit néz a zsűri egy-egy produkció alkalmával? Mert azt említette már, hogy azért nem olyan egyszerű. Lehet, hogy az egyik zsűri ezt éppen csak egy okleveles produkciónak látja, míg a másik mondjuk egy éremmel díjazza. Szóval mi az, amit néz a zsűri?
3: Igen, hát tulajdonképpen ez hát az a helyzet, hogyha a gyerek esetleg nem olyan pazva van, vagy nem ugyanolyanba, mint az előző versenyen, ezen is múlhat, hogy a szubjektivitás ugye, hát döntő lesz, és akkor az egyik zsűri így látja, a másik amúgy, bár igyekszünk mindig úgy fölkészülni, hogy egyforma minőséget nyújtson minden gyerek minden produkcióval. Tehát itt most azért közbevetném azt is, hogy mi magunk is szervezünk ugye versenyt minden évben, most már idestova 30 éve, és ugye ez a Gement hangja minden szeptemberben, és ez egy országos énekverseny, tehát a tapasztalatszerzés, a tapasztalatgyűjtés, ez nagyon fontos a gyerekeknek, túl azon, hogy díjakat hoznak, vagy beszélgethetnek a zsűri tagokkal, de gondoljuk bele, hogy hány énekes versenyez, és ők egymással is beszélgetnek, ötleteket gyűjtenek, hogy látta, mit tudom én, 200 kilométerrel odébb jött valaki versenyezni, és olyan dalt látott, amit ő

0: nagyon komoly előadás, és ebben énekelünk is, de nyilván nem az éneki a főszerep, hanem a feldolgozott regényi, a prózái, tehát nagyon fontos, hogy jól tudjanak beszélni is a gyerekek, hiszen csak az érthető, jól hangsúlyozó gyerek állhat ki ilyen szempontból a színpadra. Úgyhogy most, ahogy a táborból hazamegyünk, egyébként itt a táborban is már a holokauszttal foglalkozunk többek között, azon túl, hogy mindenkinek van legalább 2-3-4 kinézett szám, amit már elkezdtünk gyakorolni. Nem sokára itt van a Szüreti Fesztivál, a Szüreti Napok, és azokon mindig új programmal készülünk, tehát igyekszünk mindig újítani a műsorunkon. És egyrészt ezekkel foglalkozunk, másrészt pedig már a holokauszt műsort próbáltuk tegnap is, ma is, és most vasárnap fogjuk előadni majd a Művészetek Házában a következő új műsorunkat.
1: Éva, amikor mi a nézőtéren nézzük a Tücsök Zenés Színpadnak az előadását, akkor nyilván mindig egy gördülékeny, szuper jó előadást látunk. No, de mi zajlik a háttérben, mi zajlik a színfalak mögött, mennyire izgulnak a gyerekek?
0: Na, ennek ugyanolyan gördülékenynek kell lenni a háttérben is. Nagyon fontos, hogy mikor oda megyünk, hát legalább egy fél órával korábban mindig ott vagyunk a helyszínen, bárhol énekelünk. És ott már eleve egy megalapozott jó hangulatnak kell lenni. Oda nem lehet fölmenni úgy egy színpadra, az magánügy, hogy fáj a fejem, fáj a lábam, vagy melegen van.
1: Mert hogy meg kell érkezni, igaz?
0: Ezt félre kell tenni, és amint a színpadra föllép kész, abban a pillanatban az adrenalin föl, és már egymással nevetnek és énekelnek.
1: Hát én azt kívánom, hogy akkor minden egyes produkció így teljen, ne legyen zökkenő sehol se, a versenyeken pedig sok-sok sikert kívánok. Szeptemberben pedig akkor beszámolunk erről a bizonyos megmérettetésről, amelyet a Tücsök Zenés Színpad rendez, szervez az ország bármely tehetséges fiataljának. Éva, köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk.
0: Nagyon szépen köszönjük mi, és mindenkinek jót kívánunk.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok. Minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: Rádió Antrit. Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
1: Sikereket sikerre halmoznak a szekszárdi kajakkenu eső versenyző is. Stúdió vendégem Jámbor Ninger Nikolett edző. Sok szeretettel köszöntelek. Jó reggelt, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm a meghívást.
1: Rengeteg helyen jártatok az elmúlt időben. Nem tudom, időrendi sorrendbe, vagy olyan sorrendbe kezdjük, hogy hol voltak a legmagasabb, legkiemelkedőbb eredmények. Mit gondolsz, milyen sorrendbe haladjunk?
2: Hát az idei szezon nézve, vagy úgy ámblok.
1: Igen, az idei szezon.
2: Hát az idei szezonban eddig természetesen az Európa-bajnokság volt a legkiemelkedőbb verseny, hiszen ez egy olyan nemzetközi verseny, ami azt gondolom, hogy nagy dicsőség a klubunk számára, hogy ide egyáltalán eljutnak a sportolóink, és kvalifikálni tudják magukat ezekre az eseményekre. Az meg már, hogy eredményünk is szép van onnan, az már habatortán számunkra.
1: Mikor is és hol volt ez az Európa-bajnokság?
2: Az elmúlt hétvégén rendezték meg Romániában, Pitestiben a maraton Európa-bajnokságot a kajakkenu sportágban, és 2 szekszárdi versenyző tudott a csapatba bekerülni, a magyar csapatba. Ifjúsági korosztályról beszélünk. Jámbor Lotti női ifjúsági mezőnyben állt rajthoz. 3,5 kilométeren, illetve a klasszikus hosszú távon, ami a zifi nők számára ez a 18-19 kilométert jelenti, pálya függő, hogy hol, és akkor a Görbe Dávidunk pedig egy budapesti utés versenyzővel ment párost, akivel kvalifikálták magukat, ők pedig a K2 ifjúsági mezőnyben versenyeztek.
1: Hogy derül ki, hogy ki kivel versenyezhet, vagy mi ennek a háttere?
2: Mármint a párost kérdezem?
1: Így van, a párost, aha.
2: Hát, ez egy elég bonyolult történet. Mennek a sakkozások nyilván a klubok, az edzők, a versenyzők között, hiszen mindenki arra törekszik, hogy kijusson egy sportolója. És nyilván azért a múltbeli eredményesség az mindig egy alappillére ennek, hogy az emberrel kik és hányan és hogyan szeretnének párost menni. Szerencsére e tekintetben a sportolóink el vannak picit kényeztetve, akár egy picit válogathatnak is, hiszen tényleg jók abban, amit csinálnak, és hát a Dávid esetében is igazából így az UTE részéről érkezett egy megkeresés. Egyébként tavaly még a győri világbajnokságon a Dávid egy lánymányos is ráccal, a Mózes Andrással árt rajthoz. Ez a páros sem volt, vagy még azt kell mondjam, hogy jelenleg sincsen elvetve, de a Mózes András az idén elsősorban a síkvízre helyezte a prioritást, és ott próbált meg a válogatókon indulni, és mivel a síkvízi és a maratoni válogatók is nagyon közel, nagyon egy időben zajlanak, nagyon bonyolult és nehéz mindkettőre felkészülni, és ezért úgy döntöttünk, hogy akkor a tavaszi májusi válogatón egy másik párral próbálja meg a Dávid, és majd a VB válogatóra, ami egyébként augusztusban lesz, addigra majd kikristályosodik, hogy s mint. Nem gondoltuk feltétlen, hogy mindenképpen összejön nekik egyébként a kijutás, hiszen baromi nehéz a magyar mezőnyben kiverekedni, hogy valahova az ember egyáltalán ki tudjon jutni, de nagyon-nagyon szépen összhangba kerültek a Tóth Domonkos versenyzővel, és hát így meg is nyerték most egyébként az Európa-bajnokságot. Nagyon jól mentek a srácok. Hát most jön az a nagy kérdőjel, hogy hogyan tovább és kivel.
1: A közös edzések, ezek hogy zajlottak, vagy hol jöttek össze a fiúk?
2: Hát ez megvan osztva, hogy akkor így heti szinten egy 2-3 napot közösen töltenek. Uh-huh. Ezt úgy kell akkor elképzelni, hogy hol az egyik jön ide, hol a másik megy oda, és akkor 2-3 napot ott töltenek, egymásnál alszanak, ilyenkor a másik szülő eteti a másik gyerekét, és akkor így mennek edzeni Budapesten is, illetve hozzánk is jönnek ide a srácok.
1: Akkor ez azért lehetőség adott számukra arra, hogy tényleg teljes összhangba kerüljenek.
2: Igen, hát egy páros mindenképpen össze kell csiszolni, tehát ez nem úgy van, hogy beülünk egyszer a hajóba, és akkor az úgy menni fog. Nyilván az jó, hogyha mindjárt az első evezésnél már látjuk az összhangot, hasonló a technika, megvan az összhang a két sportoló között, de azért az egy hosszú-hosszú munka, mire tényleg összecsiszolódnak, és azt tudjuk mondani, hogy na, ez a páros most jó.
1: És akkor az edzés tervet, azt közösen rakjátok össze ilyenkor, vagy hogy nézett?
2: Meg szoktuk beszélni, hogy na most mi ezt fogjuk edzeni, vagy ők mit edzenek, és akkor így igazából így közösen az adott edzővel akkor így megtervezzük, hogy jó, akkor ebben a 2-3 napban ezt és ezt fogjuk csinálni.
1: Na de, hogy ez az Európa-bajnokság milyen eredményekkel zárult, bár szerintem már mindenki tudja, de jövünk vissza hamarosan a részletekkel.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok. Minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Hova érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Romániában az Európa bajnokságon jártak a szekszárdi kajakkenu ese versenyzői. Beszélgető partnerem Jámbor Ninger Nikolett edző, aki elárulta nekünk, hogy Jámbor Lotti, illetve Görbe Dávid voltak azok, akik ott voltak ezen a megmérettetésen. Lotti, ugye a lányod is, illetve hát a versenyződ is. Milyen érzés volt ott állni és drukkolni, szurkolni neki?
3: Hát szerencsére már ez nem az első alkalom, hogy nemzetközi versenyen kell neki szurkoljunk. Egyébként nem egyszerű feladat, meg kell, hogy mondjam. Meg kell próbálni megőrizni a nyugalmunkat, és hát nyilván azért van egy pici szülői druk is, de azért így már, hogy tapasztaltabb edzők vagyunk, így igyekszünk ezt magunkban, mi azt mondom, hogy elfolytani, mert azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem izgulunk. De egy ilyen EB-n vagy egy VB-n bármelyik sportolójáért az ember nagyon-nagyon tud izgulni. Legalábbis én, a Jámbi azért a sokkal nyugodtabb tud maradni. Igen, hát Lotti is most... Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem nagyon szépen szerepelt, negyedik és ötödik helyezést ért el. Ugye ezért így a magyarok el vannak kényeztetve érmeket tekintve, és néha picit azt gondolom, hogy könnyedén elsiklanak egy negyedik, ötödik helyezett fölött, pedig ugyanaz a melóban benne, mint egy aranyéremben. És hát ilyen a sport, hogy nem mindig jön úgy ki. A lépés, ugye a Lotti és a Dávid között ugye az nagy különbség, hogy a Lotti már ifi korú, és ugye ő végig rodeózta ezeket a síkvízi versenyeket, és ugye lévén, hogy ő ifi válogatott, ezek az események számára kötelezőek is. Míg a Dávid szépen tudott készülni erre a versenyre, és ugye ezekre a síkvízi versenyekre is ugye mást edzünk, akkor arra rá kell pihenni, akkor oda el kell menned, akkor ott leversenyzel, nem is maga a megtett táv, meg nem is maga az a hatalmas teljesítmény, amit ott le kell adni, mert azért ezt az ember ki tudná pihenni, hiszen hozzá vannak szokva, edzettek ebbe, hanem ez nyilván egy stresszel jár. Tehát ez egy olyankor úgy duplán megterheli egy sportolónak a szervezetét, és nagyon-nagyon kevés időnk volt készülni a Lottival arra, hogy ezeket a nagy iramokat, amiket ő egyébként nagyon jól tud, és azt gondolom, hogy kiváló benne, ezeket nem tudtuk most megcsinálni, és erre igazán rákészülni, és úgy látjuk, úgy gondoljuk, hogy ez lehetett annak a hiánya, vagy az lett ez a probléma, hogy gyakorlatilag most nem sikerült érmet nyernie, illetve hát pont ebből kifolyólag, hogy ennyire nem tudtunk most erre olyan hatékonyan felkészülni. Itt most Romániában dupla olyan hosszú futószakasz várta körülbelül a sportolókat, mint egy átlagos ilyen jellegű versenyen szokott. Mindezt tetézte, hogy műfűvel leborították az egészet, és fekete ilyen gumidarabokkal szórták föl, égette a lábukat végig, és hát szerintem egy ilyen 70 fokot nyomott feléjük ez a talaj, úgyhogy nagyon-nagyon sok versenyző egyébként rosszul lett az EB során, tehát többször kellett a mentőt hívni, a magyar csapatból is egy ifi és egy felnőtt sportoló is sajnos hát kidőlt a sorból, és nem tudta végigcsinálni a futamot, és hát számos nemzet sportolója lett ennek egy picit áldozata. Hát ez most ilyen volt.
2: Hát ha átgondolják, hogy valamit nem jól csináltak ezen a versenyen.
3: Hát reméljük, igen.
2: Egyébként Lotti ugye negyedik és ötödik lett, helyet igen. Szerzett ezen a versenyen, Dávid pedig a dobogó felső fokára állt?
3: Így van, igen, ő Európa bajnok lett a hétvégén. Ő neki még nem volt érme nemzetközi versenyről, ugye ő tavaly a világbajnokságon a negyedik helyen végzett, ugye ez a negyedik helyet ezt nem szokták szeretni a sportolók, mert ugye pont lemaradnak az éremről, és hát ő neki most egyből egy arany sikerült. Hát szerintem méltán megérdemelte abszolút, nagyon tudatosan, nagyon jól készül, hát azt kell mondani, hogy fiatal kora ellenére szerintem egy kicsit túl is tolja ennek a részleteit, úgyhogy azt gondolom, hogy szerintem mindent megtett azért, hogy ez most az övé legyen. Hát most egy új lendületet kell venniük mindkettőjüknek, illetve hát az egész csapatunknak, hiszen még számos megmérettetés áll előttük. Most ugye jövő hétvégén itt lesz helyben Faddomboriban a vidékbajnokság, jövő hétvégén az ország kajakkenúja az úgy ketté osztódik, és van egy úgynevezett Budapest bajnokságunk, és van egy vidékbajnokságunk, és úgy nagyjából meg van felezve az ország sportolói létszáma, és innen lehet felkerülni majd a magyar bajnokságra, ami pedig majd Szegeden kerül megrendezésre július végén. De hát itt is van egy egész furcsaság a történetben, hogy ugye el kell menni erre a magyar bajnokságra, itt gyakorlatilag ez egy, ugye, egy síkvízi verseny, itt 500 és 1000 méteren versenyeznek a sportolók, és hát az IFIK tekintetében ez így lemegy, és két nap múlva Győrbe kell lenniük a maraton VB válogatón, ahol 18-20-21 kilométert kell evezniük. Tehát erre megint fel van adva a lecke, hogy hogyan készüljünk fel, hiszen nyilván szeretnének a magyar bajnokságon is jól teljesíteni, a rövid távon. A magyar bajnokságról lehet bekerülni a válogatott keretekbe, tehát nyilván klub érdek is, edző is, sportoló érdek is, hogy egyszerűen ott jók legyünk, de utána meg oda kell pattani Győrbe, és ott is teljesíteni, és hát ugye a világbajnokság az egyébként Argentínában lesz októberben. Hát mindenki utazni akar Argentínával,
2: nyilván,
3: azt kell, hogy mondjam.
2: Lenni.
3: Igen. Úgyhogy biztos, hogy baromi erős mezőnyök lesznek. Arra számítunk, hogy azért a legjobb sportolók oda fognak állni. Úgyhogy nem lesz egyszerű. Dávid ugye még csak serdülő, tehát azért az ifi fiú mezőnyben nagyon nagyot kell jönnie, hogy ez összejöjjön neki. És ugye mi most a tavaszi válogatón a Lotti esetében csak egyesben álltunk rajthoz, hogyha a hallgatók emlékeznek rá, tavaly ugye ő párost is ment egy dunajvárosi lányjal, és ők ugye EB és VB ezüstérmesek lettek a tavalyi évben. Az idén a tavaszi válogatón nem mentünk párost, mert hogy ugye ő neki menni kellett a síkvízi válogatókra is, és ez már nagyon sok lett volna. Nem szerettük volna túlterhelni őt. Ugye őnála nagyon kell figyelnünk arra, hogy a súlya az megmaradjon, őneki az nehezen gyarapszik, viszont annál gyorsabban tud belőle veszíteni.
2: De iridlik őt szerintem sokan.
3: Hát igen, de ugye sportteljesítmény esetében ez azért nem mindegy. És hát most nem titkolt szándékunk, hogy a VB válogatón ő is egyes, tehát egyéni kétszámban fog rajthoz állni, illetve párosban is. Őnek is most volt egy megkeresése, és egy győri sportolóval fogjuk kipróbálni jövő héten a párost, úgyhogy meglátjuk, hogy abból mi sül ki, de most úgy tűnik, hogy azért ezen a távon ők az országban a legjobbak, hogyha stimmelni fog a párosuk, akkor azt gondolom, hogy egy elég erős egység lehetnek ők a mezőnyben.
2: Az már szerintem kiderülhetett, hogy komoly fizikai munka áll a fiatalok előtt, de hogy egészen pontosan hogy épül fel, jövünk vissza pillanatokon belül.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: Hova érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: A kajak bizony nem egy egyszerű sport, hiszen sok mindent megkövetel a versenyzőktől. Beszélgető partnerem a szekszárdi kajakkenu első edzője, Jámbor Inger Nikolett. Ugye a fizikai erőllét nagyon fontos, ezt már az előbb mondtad Lotti tekintetében is, hogyha veszít a súlyából, akkor bizony az kihat a versenyzésére is. Hogy épül fel egy edzés? Azért ebben a nyári melegben nem olyan egyszerű, azt gondolom, teljesíteni.
3: Hát nem, igen, ilyenkor tényleg azt kell, hogy mondjam, az összes sportolóra igaz, hogy könnyen veszítenek a súlyukból, hiszen a nagy meleg hatására nem feltétlen tudnak annyit étkezni, bár azért a kajakos fiúknál ezzel nincsen probléma, mert iszonyat étvágyuk van. A lányoknál már ez előbb előfordulhat, de nagyon kell figyelni, igen, a hidratálásra, a vitaminokra, a táplálékkiegészítőkre, hiszen azért most tényleg robog a szezon ezerrel, tehát versenyről versenyre járunk, szerintem én 6 hétvége óta nem voltam otthon, úgyhogy tényleg kimerítő most a menet. Ilyenkor külön ügyelni kell arra, hogy ezek a nyomelemek, ásványi anyagok, vitaminok, és hát a megfelelő szintű és minőségű étkezés az meglegyen számukra. Sok szülő már szerintem ebben nagyon sokat fejlődött. Én próbálom őket ezügyben
2: trenírozni.
3: Igen, hogy mit, hogyan. Van, aki már tőlünk is ugye dietetikussal dolgozik együtt, úgyhogy hát ezen a fronton is figyelni kell. És hát most a nagy melegben nyilván korai reggeli edzés van, de hát most igazából se sokat segít a történeten.
2: A kora reggel, ez mit jelent nálatok?
3: Hát a héten van 6-kor is, meg 7-kor is edzés már reggel. A kisebbeknek inkább ez a 8 óra. Uh-huh. De például most éppen a héten abban a fázisban vagyunk, hogy napi 2-t kell edzenünk, úgyhogy van egy reggel, meg egy délután 4 órakor is.
2: Azon kívül, hogy a vízen edzetek, gondolom azért a fizikai erőllét erősítése vagy szinten tartása miatt azért szárazföldi edzés is van.
3: Igen, jól mondod, ilyenkor a szinten tartás van. Alapvetően a fizikális erőfejlesztés az alapozási téli koratavaszi időben zajlik, akkor tudunk egy nagyobbat fejleszteni. Ezen utána inkább már a szinten tartást tudjuk, amikor már elkezdtünk evezni, és amikor meg már aztán versenyszezon van, akkor tényleg azon van a hangsúly. Igen, amióta ugye az új helyen van a kajakház, azóta van egy konditerem lehetőségünk is ott a helyszínen, már nem kell eljárjunk máshova, és így akkor ott a teremben tudunk erősíteni is, meg azért a futások is nyilván szükségesek. Ilyenkor azért a hangsúly inkább már csak a rövidebb futásokon van, de most, hogy például megkezdjük a világbajnokság válogatóra történő felkészülést, újra találkozhatnak velünk a Kávária környékén, sportolóink legnagyobb megelégedésére, és hát még súly is lesz a kezükben.
2: Hát Niki, én kitartást kívánok nektek és a fiataloknak egyaránt. Remélem, hogy a VB-n olyan helyen sikerül majd bejutni, ahogy szeretnétek, hogy egyáltalán sikerül bejutnatok.
3: Igen.
2: Várunk vissza majd a beszámolóval. Köszönjük, hogy itt voltál.
3: Köszönöm a meghívást, köszönöm szépen.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: A következőekben egy kezdeményezésről fogunk beszélgetni, amely a szekszárdiakat és környékbelieket, én azt gondolom, hogy nagyban segíti. Stúdió vendégem Venyecsán Péter, akit sok szeretettel köszöntök. Jó reggelt, köszi, hogy itt vagy!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást.
2: Van egy kezdeményezésed, amely a Szekszárder névre hallgat. Kérdeztem a ChatGPT-t, hogy vajon mit mond róla, mit tud róla. És azt a választ adta nekem, hogy ha a Szekszárder szóra gondolok, akkor ez egy helyi informális elnevezés a Szekszárd városához kötődő emberekre. Nos, Peti, neked honnan jött az elnevezés ötlete? Valami hasonló megfontolásból?
3: Nagyon örülök, hogy innen kezded a dolgot, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy a Szekszárder az én vagyok. Tehát, hogy ez nem rám vonatkozik, hanem ez igazából ez egy ilyen archetipus, vagy hogy mondjam, a szekszárdi archetipus. Ez azokra az emberekre vonatkozik, akik hasonlóan látják a várost, mint én. Én pedig hát igyekszem turista szemmel menni és közlekedni a saját városomban. Igazából ez ennek az egésznek a jelentősége.
2: Ez egy nagyon jó gondolat, amit mondtál, mert szerintem sokszor belekényelmesedünk abba a környezetbe, amiben élünk. Nehéz úgy közlekedni a városban, mint hogyha egy teljes kívülálló lennél, és úgy szemlélni az épületeket, a történéseket?
3: Most már nem nehéz, tehát ezt inkább egy életformának mondanám. Onnan jött ez az egész, hogy belegondoltam abba, hogy mennyire szeretek utazni, mennyire szeretek nyaralni. Mert a nyaralásnak az a kulcsa azért olyan jó, mert rövid, és van egy határideje. És ugye nyaraláson minden óránkban, minden percünkben bele akarunk süvíteni valami élményt, valami szép dolgot. Tehát kezdjük ott, hogy felkelünk a nyaraláson, ott már a reggeli kávé, vagy a reggeli is már egy élmény, és az egész mindset-ben be vagyunk, ezért értékeljük, és ezért is élvezzük eleget. És az életünk meg nem tudjuk, hogy milyen hosszú, és ugye minden napot úgy élünk, hogy jól van, még erre is lesz időm, arra is lesz időm, viszont ha tudatosan úgy tervezem a hétköznapjaimat, mint a nyaraláson lennék, akkor igen könnyű ezt hozzászokni, mert hát szerintem egyébként lehet, hogy ez nagy kijelentés lesz, de a boldog életnek is szerintem valamilyen szinten ez a kulcsa.
2: És ez milyen jó megfogalmazás, és milyen jól megfogott tényleg ezt a dolgot, mert hogyha az ember valóban belegondol, akkor tényleg így van, hogyha egy vidéki településre, városba, bárhova ellátogatsz, akkor már az élmény, hogyha egy gyönyörű épületet látsz, vagy hogyha egy rendezett parkot látsz, és ezt valahogy a saját környezetünkben ritkábban veszük észre szerintem. Találtam egy nyilatkozatodat, 2018-ban nyilatkoztál egy online platformon, hogy a vidéki élet egyre vonzóbb, és engem is nagyon vonz. Talán egyszer a jövőben vissza fogok költözni Szekszárdra. Gondoltad, hogy eljön ez az idő, és ezt az időt majd így fogod megélni, hogy tulajdonképpen turistáskodsz a mindennapjaidban?
3: A Kreatív magazinnak mondhattam még 2018-ban, és az a poén, hogy rá egy évre ez be is következett, és utána költöztem Szekszárdra, úgyhogy ez egy ilyen önbeteljesítő jóslat volt. Mi volt a kérdés, bocsánat?
2: Hát csak úgy általánosságban, hogy már akkor is így fogtad meg az életet, és hogy akkor tényleg lehet így élni a mindennapokat, hogy turistáskodunk az életünkben?
3: Abszolút, abszolút. Én mindig akárhol éltem, egyébként Budapesten éltem 10 évig az érettségi után, ott is így éltem a mindennapjaimat, és Budapesten is mindig egy kicsit úgy mutatkoztam be, hogy én egyébként Szekszárdról jöttem. Nagyon nagy a Budapesten élő szekszári közösség. Mi egyébként egy szekszáriaknak dedikált kocsmába jártunk például mindig, aminek a falán kint van a Szekszár térkép, meg a borvidéknek a logója, szekszári borok voltak, szekszári sörök, szóval egyébként egy ilyen közegben, ilyen társaságban budapestiként sem lettem soha budapesti, hanem mindig szekszári maradtam. Szerintem ez tudat alatt mindig bennem volt, hogyha egyszer eljutok arra a pontra, hogy befejezem a tanulást, akkor szeretném itthon kamatoztatni a tudásomat. Egyébként lehet, hogy ez is a kulcsa, hogy az embernek érdemes elmenni máshová, érdemes megtapasztalni a világban más helyeket, és lehet, hogy visszalátogatóként fog újra hiányozni az itteni lét, és úgy fogjuk megtanulni értékelni a dolgokat, hogyha egy kicsit eltávolodunk, és aztán visszajövünk.
2: Na de, hogy Peti, hogyan segít nekünk ebben, vagy a vidékieknek? Hamarosan jövünk vissza a részletekkel.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szekszárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antritt, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: Van egy kezdeményezés, amely Venyercsán Péter nevéhez fűződik, illetve hozzá is, ez a Szekszárder. Csomó tartalommal töltöd meg ezt a Facebook oldalt, helyi eseményeket, programokat és közérdekű információkat próbálsz meg átadni. Elsősorban helyieknek, vagy cél az, hogy ezekkel a kis videós összenetekkel bevonzzuk ide a turistákat is?
3: Elsősorban helyieknek szeretnék ezzel szólni, tehát azt szeretném, hogyha a helyi emberek tényleg, ahogy mondtam, úgy éreznék magukat, mint a mindig egy nyaraláson lennének, és észrevennék azokat. És itt nem is feltétlenül kell ilyen kitüntetett értékekre gondolni, hanem a minden napjukba be tudnak építeni olyan vibe-okat, olyan kis boldogságbombákat, amit egyébként nyaraláson is csinálna. Tehát, hogy járjon kávézóba, szerintem, hogy mindenki iszik naponta egy kávét, és igazából én ennyit mondok, hogyha van egy végig gondoljuk, hogy mit fogyasztunk egy napunk során, vagy egy hetünk során, akkor próbáljuk meg végig gondolni, hogy mit tudunk behelyettesíteni egy élménnyel, vagy egy helyi dologgal. Ilyen például a kávé, ilyen például az étkezés, a reggeli, az ebéd, a vacsora, vagy a hétvégi szórakozás. Tehát én próbálok arra tudatosan például odafigyelni, hogy egy olyan vendéglátóhelyen igyem a kávét, ahol ezzel foglalkoznak, ahol arra tették fel az életüket, hogy nekem jó legyen, és nem egy benzinkúton mondjuk megiszom gyorsba. Tehát ezeket az instant dolgokat el lehet kerülni, és be lehet helyettesíteni valami helyi dologgal. A nyaraláson is vagyunk, azért élvezzük annyira mondjuk Olaszországot, Spanyolországot vagy Franciaországot, mert az emberek kint vannak a közösségben, kint vannak az utcán, együtt vannak a parkban, együtt fociznak, társasoznak, és igazából ezek nem adottságok, hanem ezek tanulható dolgok, és csak döntés kérdése, hogy az ember hogy szervezi a hetét, hogy szervezi a mindennapjait, és szerintem fontos, hogy megtöltsük a közösségi tereket, sokat járjunk kávézóba, étterembe, megpróbáljunk visszaadni valamit a helyi vendéglátóknak, és ezzel őket is ösztönözni, hogy vevők vagyunk rájuk, vevők vagyunk a programjaikra, és hosszú távon egyébként sokkal jobb hely lesz ez a város, hogyha kicsit belakjuk az utcákat, mert az utca az nem csak közlekedésre való. Én például elhagytam az autózást, próbálok robogóval közlekedni, kerékpárral, nagyon sokat sétálok, nekem minden napom tényleg úgy telik el, mint hogyha éppen nyaralnék. Nagyon szeretem megfigyelni az épületeket, szeretek mindig más útvonalon közlekedni, tehát ha egy apróságról is van szó, de a napomban legyen valami topik, legyen valami élmény, vagy valami nagy durranás, aminek nem is kell nagy durranásnak lenni, csak valahogyan legyen érdekes. És lehet, hogy ezt éppen a hazafele sétámon teszem meg, vagy a reggeli kávémat iszom meg egy olyan helyen, ahol egyébként szeretek lenni, vagy mondjuk szeretnék venni valami édességet, és nem megveszek egy gumicukrot, hanem inkább elmegyek a Petricsékhez, és megveszem az ő cukorkájukat, mert ez egy olyan helyi dolog, amiért szerintem rajongani lehet, és mindig tiszteltem az olyan helyeket, vagy az olyan városokat, ahol látszik, hogy lokálpatrióták az emberek, és amiről híres az a város, az benne van a helyiek vérében, és benne van a szavajárásában, és saját maguk is űzik ezeket a dolgokat, és nem csak a turistáknak kínálják. A turistáknak is akkor fog egy hely tetszeni, hogyha a helyiekre rá tudnak csatlakozni. Az, hogy én mondjuk itthon próbálok turistaként élni, ugye ennek az ellenkezője az, amikor külföldön mindig elmondják, hogy érdemes olyan helyekre menni, ahol a helyiek vannak. Nem a turista helyekre, nem a tucat helyekre, amit turistáknak készítettek, mert úgy nem fogjuk megismerni a másik kultúráját. Tehát én ezt a dolgot fordítottam meg igazából.
2: Említetted a lokálpatrióta szót. Mit tapasztalsz? Lokálpatrióták vagyunk, szekszárdiak?
3: Ez egy elég érzékeny téma. Főleg ebben az országban nagyon sokat szeretik pufogtatni ezeket a szavakat. Hát szerintem a lokálpatriotizmus azt inkább nem mondom el, hogy mi bennem, mint nem jelent, szerintem. Szerintem leegyszerűsítve ez azt jelenti, nagyon leegyszerűsítve, hogy helyit eszek és helyit iszok. És megpróbálok helyi szolgáltatásokat használni, megpróbálok az életem során javítani a dolgokkal, tehát közösségbe gondolkodni, nem csak azt nézem, hogy nekem mi a jó, megpróbálok nem idegeskedni, ha mondjuk az utam során, egy napom során találkozok egy emberrel, egy pincérrel, vagy egy bankba, egy ügykezelővel, akkor megpróbálok mindig olyan lelkiállapotban lenni, hogy neki jobbá tegyem a munkavégzését, és ezáltal ilyen apróságokkal el lehet azt érni egyébként szerintem, hogy ezek a helyek, ezek a kisvárosok minél jobb helyek legyenek. Nagyon sokan benne vannak egy ilyen negatív spirálba. Nem tudom, hogy ez miért van ez a pesszimizmus. Lehet, hogy pusztán egy frusztráció és az interneten csapódik le, vagy a városon. Nekik mindenképpen azt tanácsolnám, hogy ezt tudatosan lehet javítani. Menjenek el és nézzenek direkt szép helyeket, menjenek el sétálni, menjenek a parkba, mert a panaszkodással csak oldják a feszültséget, de ezáltal nem lesz a hely soha jobb. Mindig azok szoktak egyébként ilyen negatív kommenteket beírni, akin látszik, hogy ő soha nem jár sehova. Van például nagyon, számomra nagyon kedves Facebook oldal, ugye ez a szexárdi időkapszula, amikor mindig ilyen régi képeket raknak ki a városról, és az első 10-15 komment az mindig megérkezik a képekről, hogy úristen, régen minden jobb volt, meg régen ilyen volt, régen olyan volt, ma meg minden üres, ja, bla bla bla. Tehát ezen egyébként nagyon egyszerűen, vagy ez ellen nagyon egyszerűen lehet tenni, húzzák fel a cipőjüket, és jöjjenek le a belvárosba. Ezért is próbálunk programokat szervezni, olyan programokat, aminek gyakorlatilag annyi a lényege, hogy én próbálok egy tematikát kitalálni, egy ötletet, és csinálok egy eseményt mondjuk egy vendéglátóhelyen, és ez jó az embereknek, mert van valami program, van valami történés, és jó a vendéglátóhelynek, mert megtelnek, és tök jó lenne, ha ebből minél többet csinálnánk. A Szexárdás szüli nap szerintem azért volt varázslatos, mert körülbelül 17:30-kor már betelt a vendéglátóhely, és az emberek elkezdtek a szomszéd vendéglátóhelyeken leülni, és aznap pénteken, a pünkösdi napján se volt semmilyen más program egyébként, és az emberek, akik ott elsétáltak, és nem tudták, miről van szó, azok csak így néztek, hogy úristen, most nincs semmi, de mégis ilyen vibe van a városban. És egy ilyet megszervezni egyébként nagyon egyszerű, mert a vendéglátósoknak ez a szakmájuk, ők nagyon nyitottak egyébként erre, szóval érdemes a vendéglátósoknak vinni a tartalmat, mert nagyon örülnek nekik.
2: A Szexárder pedig hozza nekünk a tartalmat, jövünk vissza.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: Szekszárdnak rengeteg olyan adottsága van, amelyet itt élőként nem biztos, hogy mindig minden, alkalommal kihasználunk. A különböző eseményekről, programokról,

0: hogy amerre jártam és mentem, én mindig nagyon szerettem videózni, és ugye ma már ez a technológia, ez ott van a zsebünkben gyakorlatilag, úgyhogy nekem ez egy viszonylag organikus úton fejlődött ki. Amikor Budapesten éltem 2019 előtt, én akkor is nagyon sokat beszéltem szexáról, szerintem kicsit sokat is. Arra emlékszem, hogy a kollégáim is engem mindig hecceltek, hogy na jó, tudjuk, akkor szexuáron biztos így van, meg úgy van, és hogy, mert én mindig elmondtam, hogy nálunk mi hogy van. És mivel mindig erről beszéltem, nagyon sokszor rám írnak a mai napig, hogy jönnek szexárdra, és hogy mi lenne, ha összeállítanék nekik egy programot. Tehát nekem ilyen programok már ott vannak egyébként a laptopomon, szóval már meg se kell írni, hanem csak így kipattintom nekik, kicsit átvariálom, vagy így személyre szabom. De igazából, amikor hazaköltöztem, és elkezdtem járni az utcát, elkezdtem járni a várost, elkezdtem olyan helyekre menni, ahol, amik tudom, hogy vannak, de még sose voltam ott. Tehát mondjuk meglátogattam egy borászatnak a teraszát, megittam ott egy fröccsöt, mert itt lakom, és még életemben nem voltam ott soha. Vagy elmentem például a múzeumba. Szóval előszeretettel videóztam ugye mindennapja miatt, mint ma egyébként szerintem mindenki. Csak nálam ez a folyamat kicsit bonyolódott, egyre bonyolultabb videókat raktam össze. Aztán amikor már összegyűlt annyi videó, akkor ezeket elkezdtem feltölteni egy ilyen TikTok oldalra, aminek a Sexharder nevet adtam. Egyébként a Sexhardert nem Facebook oldalnak nevezném, ez inkább egy YouTube csatorna. Tehát a fő tartalmak mindig a YouTube-on vannak, most már van rendszeres tartalom is, hát most ugye nyáron két hetente készítek videót kizárólag szexári programokról, egyébként meg mindig valamilyen szexári jelenségről, én szexárdikumoknak hívom ezeket, valamilyen szexári jelenségről készítek videót, illetve Instagramon és TikTokon ilyen street slow flow videókat szoktam feltölteni, ilyen kis hangulat videókat, amelyek inkább az utcai életről szólnak, vagy ilyen életképekről. A Facebookon meg inkább az események vannak, ugye, amit igyekszem saját eseményeket szervezni, de most már arra is próbálok tudatosan odafigyelni, hogy például túrákat már ezért nem szervezek, mert rájöttem, hogy vannak a városban olyan emberek, akiknek ez a szakmája, és nagyon jó túrákat szerveznek. Például ilyen a Telihold túra, vagy ilyen a Bartina túra, szóval inkább rákapcsolódni szeretnék ezekre a dolgokra, tehát nem én megszervezni, mert nem értek hozzá gyakorlatilag, és miért szerveznék én jobb túrát, mint azok, akik évek óta csinálják. Illetve szeretnék edukációs programokat szervezni. Ez most itt nagyon komolyan hangzott, de egyébként arról van szó, hogy gyűjtök egy csapatot, és meglátogatjuk a helyi, akár vendéglátóhelyeket, vagy termelőket, mint egy turista csoport lennénk. Tehát elmegyünk a sörfőzdébe, elmegyünk borászatokhoz, és tanulunk a helyi gasztronómiáról. Szóval ez ilyen gasztró tanulmányi kirándulás lenne kizárólag helyieknek. Szeretek rákapcsolódni az ilyen civil sportos programokra. Minden hétfőn van közösségi séta, amit a Szexhárdi Sportközpont szervez. Szerdán a Szexhárdi Kerékpáros Sportegyesület szervez ilyen országúti kerékpáros túrákat. Szóval egyébként majdnem minden napra tudnék mondani valamit, amire rá lehetne kapcsolódni. Hát nyilván az embernek azért van egy véges szabad ideje, de igyekszem minél jobban beépíteni ezt az életembe. Még nekem is sokat kell tanulnom ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is lehet ezt menedzselni, hogy mivel egyre jobban intézményesül ez a dolog. Úgyhogy nem tudom, egy év telt el, én nagyon-nagyon élvezem, és szerintem az a legfontosabb.
1: Kreatív ember vagy, hiszen a múltadban ott van a szerkesztői pálya, brand manager is voltál már. Mit gondolsz? Meg lehet szólítani egy videóval minden korosztályt, vagy inkább korosztályhoz szól egy-egy videó, egy adott korosztályhoz?
0: Lehet ezt egyébként úgy csinálni marketinges szemlélettel, nyilván, hogy kifejezetten szegmentálva egy bizonyos korosztálynak csinálnék videót, de nagyon próbálok erre odafigyelni, hogy ez egy ilyen belülről jövő kezdeményezés legyen, és ne egy ilyen városmarketing, vagy ugyan marketinges vagyok a civil életben, de nekem itt nem feltétlenül az a célom ezzel, hogy minél több követő gyűjtsek magamnak, és aztán értékesítsem a felületeket. Nem mondom, hogy a közeljövőben nem tervezek különböző együttműködéseket kötni helyi szereplőkkel, de ezt nem azon az úton szeretném megtenni, ahogy ezt ma egyébként, nem tudom, az influencerek csinálják, tehát csak is érték alapon. Én nem beszélek olyan dologról, ami nekem nem tetszik, vagy én nem csinálom a hétköznapi életembe. Eddig egyszer sem fogadtam el senkitől mondjuk ellenszolgáltatást,

0: támogatást azért, hogy valamiről beszéljek. Én nagyon szívesen segítem a helyi vállalkozókat. Szóval a kérdésre is válaszoljak. Nem figyelek erre külön, hogy milyen korosztálynak. Tehát beszélek egy témáról, szerintem akár a Mézes Kalács múzeumot vesszük, vagy a jövőben például Nebdénesről csinálok egy videót. Szerintem nekem kialakult egy olyan gondolkodásmódom és egy olyan stílusom, ami nem is biztos, hogy tudnék változtatni. Most ez vagy tetszik az embereknek, vagy nem, ez döntsék el a hallgatók. Nagyon sokféle témában készítek videókat. Kifejezetten szeretem egyébként az ilyen régi történelmi dolgokat, amit ma már hagyományőrzésnek hívunk, szerintem nem feltétlenül helyes módon, mert ezeket ugyanúgy a jelenben is meg lehet élni, és például egy Mézes Kalácsnak, vagy egy Tolnai kékfestőnek abszolút nem veszik el az aktualitása. Pusztán megint csak arról van szó, hogy mi helyiek mennyire figyelünk arra, hogy helyi termékeket vásároljunk. Olyan tárgyakat készítenek, amelyek a mindennapunkban is használatosak, és én nagyon szeretném, ha egyébként mindenkinek ilyenek lennének a konyhájában, mert azt elfelejtjük, hogy a Mézes Kalácsosok, vagy a borászok, vagy a sörfőzők utána nálunk cseréltetik le a gumiaikat, nálunk vásárolnak élelmiszert, már mi nem úgy nálunk, hogy nálam,
1: igen,
0: vagy nálad.
1: Igen, egyértelmű.
0: De hogy ez a pénz, ez így bennmaradjon valahogy a város életébe, és ha ezt tudatosan csináljuk, akár apróságok szintjén, akkor szerintem ez rövid távon is nagyon sok eredményt fog hozni. Akár arra gondolok, ha megveszünk egy csavart, akkor ne az internetről rendeljük meg, nem tudom honnan, hanem sétáljunk el a belvárosba, keressünk egy boltot, és vegyük meg egy helyi arctól, dumáljunk vele, beszélgessünk vele. Én például nagyon sok barátságot kötöttem már így, hogy bejártam mindig valahova, és a végén már nem csak azért jártam be, mert nagyon szerettem azt a terméket, hanem azért, mert jó volt beszélgetni egyet, és ezek a régi dolgok, ezek vannak kihalóban, és ezt szerintem tudatosan lehet javítani, és tudatosan be lehet építeni a mindennapjainkba.
1: És ezeket a gondolatokat gondoljuk végig mi is, mert azt hiszem, hogy ha ementén élnénk az életünket, akkor valószínűleg mindannyian boldogabbak lennénk. Pedig köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szerintem találkozunk még veled sokszor sok helyütt.
0: Én köszönöm a meghívást, és remélem.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
3: Minden, ami szexárdi
2: és a régióban számít.
3: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit.
1: Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
2: Magazin műsorunk végéhez érve megköszönöm figyelmét. Heti hírösszefoglalónkban a régió fontosabb eseményeit hallotta. Bízom benne, hogy önnek is kellemesen telt ez a két óra. Várom az érdeklődését, a témajavaslatait. Írja meg, mondja el, miről, kiről hallana szívesen. További szép vasárnapot, Gulyás Anita vagyok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ez volt a Megyei Mozaik a Rádió Antrittal.
1: Köszönjük a figyelmet! Jövő hétvégére is várjuk a témajavaslatokat.
0: SMS-ben 30 944 44, e-mailben megyeimozaik@radioantrit.hu,
1: vagy írjon a Rádió Antrit Facebook oldalára.
0: Jó hétvégét!
1: Szép vasárnapot! Rádió Antrit!
0: Szexárdra hangolva!

0: Megszárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Gyakoribbá váltak a hőhullámok, ismét álhírek jelentek meg a parlagfűről. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. A hivatalos meteorológiai adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a hőhullámok jóval gyakoribbá, tartósabbá és intenzívebbé váltak az elmúlt évtizedekben, jelentette a Hungaromet. Azt írták, a felmelegedés következtében a legfiatalabb generációk tagjai már életük első éveiben is nagyságrendekkel több extrém forró nappal szembesülnek, mint a szüleik vagy nagyszüleik. A korábbi évtizedekben ritkábban alakultak ki komolyabb hőhullámok, az utóbbi években viszont nem csak a 25 és 27 fok közötti, valamint a 27 fokot meghaladó napi középhőmérsékletű napok száma ugrott meg, hanem ezek egyre gyakrabban rendeződnek hosszú, összefüggő periódusokba. A fővárosban 1991 óta több tartós hőségperiódust is regisztráltak. A parlagfű szezon közelettével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmusz. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergia gyógyszerek, a növény elfogyasztása viszont nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Sőt, a parlagfű tartós fogyasztása veszélyes is lehet. Magyarországon július közepén kezd virágozni a parlagfű, és ezzel megkezdődik a parlagfű allergia szezon, ami egészen októberig tart. A török hatóságok újságírókat, aktivistákat és művészeket vettek őrizetbe az ankarai NATO találkozó előtt. A fellépés részeként a fővárosban betiltották a tüntetéseket, és több LMBTQ szervezet online felületét korlátozták. A szigorú fellépés a sajtót is érinti. Több független lap akkreditációját sem fogadták el a csúcsra. A július 7-i és 8-ai ankarai csúcs találkozó miatt több tízezer rendfenntartót vezényeltek a török fővárosba. A találkozón olyan vezetők jelenlétére számítanak, mint Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, de várhatóan Magyar Péter magyar miniszterelnök is Ankarába utazik. Felháborodást váltott ki az Európai Parlament képviselőinél a hír, amely szerint egy volt görög EP képviselő telefonját az izraeli fejlesztésű Pegasus kém szoftverrel törték fel, éppen abban az időszakban, amikor a politikus tagja volt a megfigyelőeszköz uniós alkalmazását vizsgáló parlamenti bizottságnak, írta a Times of Israel. A Pegasus botrány 2021-ben robbant ki, amikor egy nemzetközi oknyomozó újságírói konzorcium feltárta, hogy a szoftverekkel újságírók, politikusok, emberi jogi aktivisták és üzletemberek százait figyelték meg világszerte. A Pegasus ügy Magyarországon is 2021 nyarán robbant ki, ezt főként a Direkt 36 tárta fel. Az újságírók szerint a kiszivárgott adatbázisban több mint 300 magyar telefonszám szerepelt lehetséges célpontként.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Országszerte erős lesz a szél. Napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége. Rádió Andrét.
2: Ez a Rádió Andrét.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős, hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
2: Győztes ajánlatok a CBA-ban. Szurkolj kedvenc csapatodnak a legjobb nasolnivalókkal. Paprikás Chio Oven Chips 379, nagy zacskós Chio Chipsek 679 forint, aranyfálcán sör 224 forint per darab, 5 plusz 1-es ajándékpakban, Hell Chai Latte jeges kávé csak 149 forint, Moments narancsos álomostja mindössze 99 forint. Készülj fel a meccsre a CBA-val. Ajánlatunk július 2-ától 5-ig érvényes.
0: Ennyi volt a reklám. Miért hallgat a budapesti rádiót?
1: Ha van szexárdi is.
0: Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Motorosok, rockerek, mindenki. A fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral. A Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Újabb 23 szervezet mondott le a Nemzeti Kulturális Alap vitatott támogatásairól. A magyarok több mint fele biciklizik. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Újabb 23 szervezet mondott le a Nemzeti Kulturális Alap vitatott támogatásairól, így az önként visszafizetett összeg már elérte a csaknem 2,4 milliárd forintot a 17 milliárd forintos keretből. Ez az Index adatigényléséből derült ki. A legutóbbi visszafizetések azután kezdődtek, hogy június 23-án a Nemzeti Adó és Vámhivatal őrizetbe vette Búzs Balást, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét és az NKA volt alelnökét, valamint további 5 embert. A hatóság hűtlenkezelés gyanúja miatt indított eljárást. Az első májusi visszafizetési hullámban 48 kedvezményezett, összesen csaknem 1,7 milliárd forintot utalt vissza. A magyar lakosság 64%-a kerékpározik, ami idehaza inkább szabadidős tevékenységnek számít. A kerékpározók 69%-a szokott kikapcsolódási céllal tekerni, míg közlekedésre 55%-uk választja ezt a mozgásformát. Derült ki egy 1000 fő megkérdezésével végzett országos felmérésből. Minden harmadik magyar heti rendszerességgel előveszi bringáját, ráadásul minden korosztály szinte ugyanolyan arányban szokott biciklizni. A kutatás a biztonságos közlekedést szolgáló sisak használatra is kitért. A kerékpározók körében a sisak használata még mindig nem általános, de sokat javult a helyzet. Míg egy 5 évvel ezelőtti kutatás szerint a bringázók csupán 16%-a viselt általában sisakot, mára ez az arány 25%-ra nőtt. Meghosszabbított főszezoni járatokkal, sűrített menetrenddel és népszerű programokkal várja az utasait augusztus végéig a Balatoni Hajózási ZRT, amely 180 éves jubileumát ünnepli az idén. A Bahart hajóin a családok az idei jubileumi évben a tavainál is kedvezményesebb jeggyel utazhatnak, ami elővételben online is megvásárolható a jegy.bahart.hu oldalon, a kikötői pénztárakban pedig szépkártyás fizetésre is lehetőség van. A biciklisek továbbra is kedvezményesen utazhatnak több kerékpáros barát útvonalon, a Kajla útlevelüket felmutató alsós gyerekek pedig díjmentesen közlekedhetnek a menetrendi hajókon a nyári szünidő végéig. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnaponként az N19-es vonalon a Budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Vitát robbantott ki Németországban a terv, amellyel a koalíciós kormány szigorítaná a munkavállalók betegállományára vonatkozó szabályozást, írja a BBC. A jelenleg érvényben lévő, még a koronavírus járvány idején bevezetett szabály szerint elég, ha egy munkavállaló telefonon vagy e-mailben jelenti be a munkahelyén, hogy megbetegedett, orvosi igazolás csak a betegállomány 4. napjától szükséges. Friedrich Merz kancellár szerint a munkavállalók visszaélnek az engedékeny szabályozással. A Német Házi Orvosok Szövetsége viszont attól tart, hogy egyszerű betegségek miatt, amelyek nem igényelnek többet 1-2 nap ágynyugalomnál, tömve lesznek a várók.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Az időszakosan megnövekvő felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként nagyobb eséllyel az ország északi-északnyugati felén zápor, esetleg egy-egy zivatar előfordulhat. A maximum 25 és 31 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvég.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóban mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrét FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős, hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
2: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Hogyan lehet biztonságos a strandolás? 24 új férőhelyel bővül a szekszárdi ezüstfenyő idősek otthona, maradnak a hűvös hajnalok. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannel Joli vagyok. Július 2-án 4 szabadtéri tűzesethez, valamint 3 alkalommal kidőlt fákhoz és leszakadt faágakhoz riasztották vármegyénk tűzoltóit. Csütörtök reggel egy kidőlt fa akadályozta a forgalmat Gyönkön a Vásártér utcában. A műszaki mentés helyszínére a szekszárdi hivatásos és a gyönki önkéntes tűzoltókat riasztották, akik motoros láncfűrés segítségével távolították el a forgalmi akadályt képező fát. 2000 négyzetméternyi területen avar és száraz növényzet égett csütörtök délután Miszlán, egy kis utcai lakóház udvarán. A tűzeset ez a szekszárdi hivatásos és a gyönki önkéntes tűzoltók vonultak, akik két vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A tűz egy favillanyoszlopot is érintett. Mintegy 500 négyzetméteren égett az aljnövényzet csütörtök délután Mórágyon, a vasútállomás közelében. A szabadtéri tűzeset ez a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltók vonultak, akik 3 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet. Mintegy 1600 négyzetméteren foltokban égett az avar és a száraz növényzet csütörtök délután Mórágy térségében az 5603-as út 11. kilométerénél, a Palatinca és Bátaapáti felé vezető útleágazás közelében. A tűzeset ez a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik 2 vízsugár és kéziszerszámok segítségével számolták fel az eseményt. Nyakig benne vagyunk az iskola szünet és a nyári szabadságok időszakában, sokan ilyenkor strandon pihennek, fürdenek. A biztonságos strandolásról Komlóséné Kis Anettet, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjét kérdeztük.
7: Amikor a szabadban tartózkodunk és strandra jutunk, akkor nagyon fontos, hogy törölköző széfet ne használjanak. Ez azt jelenti, amikor családok együtt elmennek a vízbe fürödni, nagyon sok esetben ott hagyják értékeiket, letakarják törölközővel, amivel még külön felhívják a figyelmét akár a bűnelkövetőknek, hogy ezeknél a tárgyaknál most éppen senki nem tartózkodik, és szabadon garázdálkodhatnak, különösen akkor, amikor sokan tartózkodnak egy strandon. Mindig maradjon ott valaki az értékeinknél, hogyha már értéket viszünk magunkkal a strandra, de alapvetően azt javasoljuk, hogy nagyobb értéktárgyakat, drága telefonokat, notebookokat, laptopokat, hasonló eszközöket ne vigyünk magunkkal, amikor strandolni indulunk, és hogyha valamit vásárolni szeretnénk, akkor akár nyakakasztós pénztárcában is tarthatjuk a készpénzünket, nagyobb értékű készpénzt ilyenkor se vigyünk magunkkal. Amikor leparkolunk a strandok előtti parkolóban, akkor ott se hagyjunk látható helyen értékeket, hiszen ezzel megint arra hívjuk fel az elkövetők figyelmét, hogy akármikor feltörhetik az autónkat, és onnét kiemelhetik könnyedén az értékeinket.
6: Pénteken Tolna megye országgyűlési képviselői dr. Sárosi József, dr. Szijjártó Gábor, Cseh Tamás és Varga Lőrinc látogatást tettek a Tolna megyei kormányhivatal újonnan megválasztott kormány megbizottjánál, dr. Bozsolik Róbertnél. Tudtuk meg dr. Sárosi József közösségi oldaláról. A találkozó során a kormány megbizott úr ismertette a következő időszakra vonatkozó elképzeléseit, valamint azt a jövőképet, amely mentén a kormányhivatal működését szeretné alakítani. A találkozón egyetértettek abban, hogy a kormányhivatal utalnak, politikailag függetlenül kizárólag a jogszabályok és a közérdek mentén kell végeznie a feladatait. A résztvevők emellett fontosnak tartják azt is, hogy a hivatal munkatársait magánéletükben senki ne korlátozhassa a szabad vélemény nyilvánítás jogában. Abban is megállapodtak, hogy a jövőben is közösen, együttműködésben dolgoznak, Dolna megye fejlődéséért az itt élő embereket szolgálva. A képviselők még egyszer gratuláltak dr. Bozsolik Róbert kormány megbízottúrnak a kinevezéséhez, munkájához sok sikert, kitartást, jó erőt és egészséget kívántak. Jubileumot ünnepel a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat fenntartásában működő szekszárdi ezüstfenyő idősek otthona. Az elmúlt 5 év fejlesztéseinek eredményeként megnyitott a felújított 5. pavilon, amely 24 új férőhelyel bővíti az intézmény kapacitását. 5 éve vette át a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat a szekszárdi gondviselés háza ezüstfenyő idősek otthonának fenntartását. Az elmúlt időszak fejlesztéseinek újabb mérföldkövéhez érkezett az intézmény. 2026. július 2-án jubileumi ünnepség keretében adták át a teljes körűen felújított korszerű 5. pavilont, amelynek megnyitásával az otthon férőhelyének száma 126-ról 150-re emelkedik. Az új lakóegység kialakításakor kiemelt szempont volt, hogy az intézmény különböző élethelyzetű és eltérő gondozási szükségletű idősek számára is megfelelő környezetet tudjon biztosítani. A felújított pavilon magasabb komfortfokozatú szobákkal és saját fürdőhelyiségekkel várja az új lakókat, miközben az otthon továbbra is arra törekszik, hogy a gondjaira bízott emberek számára biztonságos, emberközeli és élhető otthon teremtsen. 5 évvel ezelőtt még nem gondoltuk volna, hogy ilyen rövid idő alatt eljutunk odáig, hogy egy ekkora bővítést valósíthatunk meg. Számunkra minden fejlesztés kiinduló pontja ugyanaz a kérdés, mi a társadalmi igény, és hogyan tudunk arra jól reagálni. Ez a pavilon ennek a közös munkának az eredménye, de egyben a következő évek feladatai felé is utat nyit, mondta Jónás Gergely, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Dél-Dunántúli régiójának regionális ügyvezetője. A jövő fejlesztései és ezt a szemléletet követik. Az intézmény célja, hogy a férőhely bővítés mellett olyan szolgáltatásokat és közösségi tereket alakítson ki, amelyek még teljesebb választ adnak az idős emberek és családjaik változó szükségleteire, miközben továbbra is az emberi méltóság, a személyre szabott gondoskodás és a közösséghez tartozás élménye áll az ellátás középpontjában. A szekszárdi Szent Erzsébet rózsakert 3 új tő rózsával gazdagodott, amelyek a Magyar Zarándokút részeként igazán méltó helyre kerültek. A részletekről Janó Attiláné, a Magyar Zarándokút szekszárdi delegátja, önkormányzati képviselő beszél.
8: A Szent Erzsébet rózsakertet különös gazdagság érte, ugyanis 3 tő olyan rózsát kaptunk, aminek az a neve, hogy Szent Erzsébet emléke. És ezt a rózsát nemesítette 1988-ban egy erdélyi magyar úr, Márk Gergely, és 2000-ben ez a rózsa nyert Amerikában egy díjat is, aranyérmes lett. A világ minden táján ott van a Szent Erzsébet rózsa, és amikor pápa itt látogatott Magyarországon, 23-ban Ferenc pápa, akkor ő ilyet kapott ajándékba, és az a Vatikánba el lett ültetve. Pocs Margit, aki a mentálhigiénia és műhelyt vezeti, a kollégáival Acsádon jártak egy rendezvényen, és ott megkapták a rozáriumból, tehát nem egyet, 3 tő ilyen rózsát, amit elhoztak Szekszárdra, és akkor itt döntöttünk, hogy ez a legméltóbb hely a rózsakert, hogy oda kiültessük. Mégpedig azért is, mert egy éves lesz, hogy megszenteltettük ezt a kertet, megszentelte Tamás atya, és ugye akkora készült el így hivatalosan a Magyar Zarándokút részeként. És ez a 3 tő rózsa oda került, és ott volt a mentálhigiénés műhelyből a Pocs Margit, aki köszöntötte a résztvevőket, a mentálhigiénés műhely dolgozói vagy kollégái voltak jelen, aki ültette, akkor voltak tanítványaim, szülők, dr. Fusz György alpolgármester is eljött az eseményre. Én is mondtam pár kedves szót, elénekeltük rózsaültetés közben Konzsuzsán a megzenésített formában, ugye a Kertész leszek, fát nevelek című dalát, és aztán a végén pedig még körbeálltuk, és közösen még imádkoztunk is, hogy a Jóisten vigyázzon ezekre a rózsatövekre, és minél nagyobbra növéljenek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Szent Erzsébet rózsakertben a Szent Erzsébet rózsának a legméltóbb helye van.
6: Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futó zápor. A nyugati északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk, erős széllökések, hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk, Szekszárdon vasárnap a hajnali 16 fok után napközben 28 fok körüli hőmérséklet várható.
0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Dél elmúlt, csodaszép hétvégét kívánok, és persze jó étvágyat a vasárnapi ebédhez. A mikrofonnál már Karakas Balázs, hozom a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit megállás nélkül. Első körben egy 98-as hatalmas nagy dal, a Monoko és a Sing It Back.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

Köszönöm, hogy együtt rádiózunk a hétvégén is. Ez a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei meg a tegnap slágerei zakatolnak megállás nélkül. Jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez, és persze mindezek mellett itt vannak az igazán jó zenék nálunk. Egy olyan szintipop dal a 80-as évekből, ami egy ritka példa volt arra, hogy egy nem angol nyelvű ilyen dal is Európában hatalmas siker lehet. The Zirulus és a Voyage Voyage most.

0: Itt a Rádió Antrit, nálunk pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Örülök, hogy együtt rádiózunk a hétvége második napján. Jó étvágyat kívánok a most ebédelőknek, és persze kitartást mindenkinek, aki például jelen pillanatban az allergiával küzd. A gombák pollenszórása ugyanis extrém magas jelen pillanatban nálunk Szekszárdon is, de még közepes mennyiségben jelen vannak a pázsitfű, a csalán és a házféléké is, és alacsony szinten még az utifű és a kenderfélék virágpora is megtalálható a légkörben. Szóval kitartást mindenkinek, aki jelen pillanatban is az allergiájával küzd. A folytatásban jönnek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. Bob Sinclair hamarosan, mindjárt itt a Rock This Party.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Győztes ajánlatok a CBA-ban. Szurkolj kedvenc csapatodnak a legjobb nasolnivalókkal. Paprikás Chio Oven Chips 379, nagy zacskós Chio Chipsek 679 forint, aranyfálcán sör 224 forint per darab, 5 plusz 1-es ajándékpakban, Hell Chai Latte jeges kávé csak 149 forint, Moments narancsos álomostja mindössze 99 forint. Készülj fel a meccsre a CBA-val. Ajánlatunk július 2-ától 5-ig érvényes.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám!
0: Vissza a legjobbakhoz, jó hétvégét kívánok, Karakas Balázs vagyok. Itt a folytatásban egy dal, ami meghozza a 2000-es évek kiváló életérzését. Egy olyan dal, ami tudatosan épít a CNC Music Factory 90-es évekbeli örökzöldjére. Két évtized egy dalban elképesztő. Bob Sinclair, Rock This Party!
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Ez a Rádió Andrét a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Jó hétvégét, jó pihenést kívánok! Ha nyár, akkor bizony itt vannak a szúnyogok, mi pedig ezt rendkívüli módon nem szeretjük. Földi kémiai szúnyogkérítés lesz Szekszárdon és Gerjenben. Július 6-án napjukkal után, hogyha véletlen aznap nem lehetne ezt valamiért megoldani, akkor július 7-én és 8-án lesznek a tartalék napok. Úgyhogy itt érdemes készülni, örülök, hogy szeretem. És persze annak is, hogy friss

0: Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyed évben, véleményezhető az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló javaslat. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyed évben. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a kormányzati szektor hiánya 2090 milliárd forint volt, ami a GDP 9%-ának felel meg, és 838 milliárd forinttal magasabb az egy évvel korábbinál. A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a törvényjavaslatot, amely az 1956-os forradalom 70. évfordulójára nyilvánossá tenné az egykori állambiztonsági szervek iratait, köztük a hatos kartonokat és a mágnes szalagos nyilvántartásokat is. A jogszabály célja a kommunista titkosszolgálati múlt teljes körű feltárása, miközben garantálja a diktatúra áldozatainak személyiségi jogait és a jelenlegi nemzetbiztonsági érdekek védelmét is. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. Elkezdődött a Gyesef 11 darabos új Intercity motorvonatból álló flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba. A közlekedési miniszter közölte, az óránként 160 km-es sebességre képes 5 részes motorvonatok a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalakon közlekednek majd. A személyi és tartalmi megújulás egyelőre teljes hiánya majdnem annyira tragikus a Fidesz számára, mint a választási eredmény, írta Török Gábor a Facebook oldalán. A politikai elemző szerint a párt ezzel elveszteget egy kulcsfontosságú időszakot, amikor esélye lehetne arra, hogy növekedjen. Török Gábor arra reagált, hogy a Medián és a 21 Kutatóközpont a héten közzétett felmérései szerint minden 10 magyar választóból 6 a Tiszát támogatja, és mindössze 2 maradt a Fidesz mögött. Egy elemzés szerint Oroszország csaknem másfél éven át drónokkal térképezett fel kritikus fontosságú nyugat-európai katonai és civil infrastruktúrális létesítményeket. A legnagyobb londoni hadászati elemzőműhelynek számító Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézetének 37 oldalas jelentése szerint ez a felderítő tevékenység 2024. augusztusától 2026. februárjáig tartott. Kerozingyártásra állította át dízeltermelő kapacitásának egy részét az osztrák ÖMV az iráni konfliktus nyomán megugró repülőgép üzemanyagárak miatt. Az alsó-ausztriai Svehádban és a bajorországi Burghausenben működő ÖMV finomítók vezetéken keresztül kapcsolódnak a bécsi, illetve a müncheni repülőtérhez. Rekord meleg volt a világ óceánjaiban idén júniusban, közölte a Copernicus tengeri megfigyelő szolgálata. Az óceánok felszíni átlaghőmérséklete majdnem elérte a 21 fokot. A szakértők szerint az El Niño jelenség és a globális felmelegedés együttes hatása miatt a következő hónapokban további rekordok dőlhetnek meg.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Az időszakosan megnövekvő felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként nagyobb eséllyel az ország északi-északnyugati felén zápor, esetleg egy-egy zivatar előfordulhat. A maximum 25 és 31 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Már bizony egy óra után járunk, csodálatosan szép vasárnap délutánt kívánok. Halloween Karakas Balázs vagyok, és hozom a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit a leghasznosabb információk mellett a vasárnapi ebéd után. Ja, Ricky Martin ebben az órában az első nagy nemzetközi áttörésével, ez már a Mária.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

0: ugye hazatér.
1: Köszönöm szépen, hogy a Rádió Antritot hallgatja. Itt a ma kedvencei meg a tegnap slágerei érkeznek most. És például itt van Liani, a dal Jay-Z és Lil Wayne Down című slágerének hangulatát hozzát modern dance pop köntösbe. A tavalyi év vége, közepe fele jelent meg, és amúgy nagyon nagy kedvencé vált is. Talán pont az ismerős dallamok miatt. Liani és a Don't Worry most.

0: Köszönöm, hogy együtt tölthetjük az időt, ez a Rádió Andrit, ahol bizony a ma kedvencei és a tegnap slágerei zakatolnak. Velünk Rita Ora most a folytatásban, és az az igazság vele kapcsolatban, hogy elképesztő karriert futott be az énekesnő. Elég csak arra gondolni, hogy például a kokáért még a Szürke 50 árnyalatában is kapott szerepet, méghozzá olyan szerepet, hogy azért jó néhányszor ott volt a képernyőm. Úgyhogy ő is egy valódi multifunkcionális művész, aki befutott a zeneiparban, és aztán ezt a filmes szektorban is kamatoztatni tudta. Rita Orától most az Anywhere pillanatokon belül hallható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó!
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Jó hétvégét kívánok az Antrit stúdiójában, Karakas Balázs. Hozom a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit. Rita Ora most egy olyan dallal, amivel gyönyörű szépen szerepelt a Szigetországban. Az Egyesült Királyságban komoly karriert futott be, de Írországban és az USA-ban is. Rita Ora tőle a zenivel.
1: Vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Köszönöm, hogy együtt tölthetjük a hétvégét, jó rádiózást kívánok, ez a Rádió Antrit, Nyúlfarknyival járunk egyébként 2 óra előtt. Tudjanak róla, hogy Szekszárdon forgalomkorlátozás kezdődik a Bocskai utcában. A tartós hőség következtében a Bocskai utca 91-es szám előtt az útburkolat felpúposodott, ennek indult el a helyreállítási munkálat a pénteken, a munkavégzés idejére nyilvánvalólag lesznek ott korlátozások, a forgalmi korlátozás várhatóan 14 napig lesz érvényben. Erről akár az antrit.hu-n is olvashatnak még részletesebb információkat. Nálunk pedig 2 órakor friss hírek, utána pedig folytatjuk az Outkast-tel, jön tőlük a Héjá!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szekszárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szekszárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Gyakoribbá váltak a hőhullámok, ismét álhírek jelentek meg a parlagfűről. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. A hivatalos meteorológiai adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a hőhullámok jóval gyakoribbá, tartósabbá és intenzívebbé váltak az elmúlt évtizedekben, jelentette a Hungaromet. Azt írták, a felmelegedés következtében a legfiatalabb generációk tagjai már életük első éveiben is nagyságrendekkel több extrém forró nappal szembesülnek, mint a szüleik vagy nagyszüleik. A korábbi évtizedekben ritkábban alakultak ki komolyabb hőhullámok, az utóbbi években viszont nem csak a 25 és 27 fok közötti, valamint a 27 fokot meghaladó napi középhőmérsékletű napok száma ugrott meg, hanem ezek egyre gyakrabban rendeződnek hosszú, összefüggő periódusokba. A fővárosban 1991 óta több tartós hőségperiódust is regisztrált. A parlagfűszezon közelettével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmusz. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, a növény elfogyasztása viszont nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Sőt, a parlagfű tartós fogyasztása veszélyes is lehet. Magyarországon július közepén kezd virágozni a parlagfű, és ezzel megkezdődik a parlagfű allergia szezon, ami egészen októberig tart. A török hatóságok újságírókat, aktivistákat és művészeket vettek őrizetbe az ankarai NATO találkozó előtt. A fellépés részeként a fővárosban betiltották a tüntetéseket, és több LMBTQ szervezet online felületét korlátozták. A szigorú fellépés a sajtót is érinti. Több független lap akkreditációját sem fogadták el a csúcsra. A július 7-i és 8-ai ankarai csúcs találkozó miatt több tízezer rendfenntartót vezényeltek a török fővárosba. A találkozón olyan vezetők jelenlétére számítanak, mint Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, de várhatóan Magyar Péter magyar miniszterelnök is Ankarába utazik. Felháborodást váltott ki az Európai Parlament képviselőinél a hír, amely szerint egy volt görög EP képviselő telefonját az izraeli fejlesztésű Pegasus kém szoftverrel törték fel, éppen abban az időszakban, amikor a politikus tagja volt a megfigyelő eszköz uniós alkalmazását vizsgáló parlamenti bizottságnak, írta a Times of Israel. A Pegasus botrány 2021-ben robbant ki, amikor egy nemzetközi oknyomozó újságírói konzorcium feltárta, hogy a szoftverekkel újságírók, politikusok, emberi jogi aktivisták és üzletemberek százait figyelték meg világszerte. A Pegasus ügy Magyarországon is 2021 nyarán robbant ki, ezt főként a Direkt 36 tárta fel. Az újságírók szerint a kiszivárgott adatbázisban több mint 300 magyar telefonszám szerepelt lehetséges célpontként.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Hétfőn több lehet a felhő, de így is több órára kisüt a nap. Elszúrtan zápor, néha zivatar előfordulhat. A szelet élénk, erős lökések kísérik. A minimum 12 és 18 fok között alakul, a nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal frissebb a reggel. A maximum 26 és 32 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 101.
0: 2 óra után is nálunk szólnak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok, a vasárnapi lazítás mellé pedig itt vannak az igazán jó zenék. Lenny Kravitz énekel majd ebben az órában, jön a Kátszáj, most viszont az Outkast Duo. Itt a Hiá!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

Köszönöm, hogy együtt tölthetjük a hétvégét, ez bizony a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. A kajakómán nagyon sokan túl vannak már, ez mindenféleképpen azért egy szerencsés pillanat. Lehet ilyenkor hörpinteni egy kávét, én pedig hozom azokat a zenéket, amik garantálják a forróságot, hiszen ezek vadonatúj slágerek, olyanok, amiket ismerünk és szeretünk már ettől függetlenül. A Cat Side csapat és a tavalyi év egyik nagyon nagy dobása. Itt a Gabriela most.

0: Hálás vagyok, hogy a Rádió Antrittal tölti ön is az időt. Örülök, hogy együtt rádiózhatunk, lazíthatunk egy picikét. Amúgy abban a speciális helyzetben vagyunk, hogy a Velencei tó majdhogy nem melegebb, mint a mai csúcshőmérséklet, amit ígértek. 27 fok környékén volt a legutóbbi adat szerint, amit én láttam, a Velencei tó hőmérséklete, mára pedig 28 fokot ígértek. Elképesztően meglepő. A Balaton is egyébként 24-25 fok környékén. Úgyhogy velünk a nyár, és bízom benne, hogy mindenkinek lesz lehetőség ezt tökéletesen kihasználni. Nálunk addig is lehet hallgatni a jó zenéket, most egy hat, ami olyan rendesen zúzós. Lenny Kravitz és a 93-as klasszikus, azonnal jön az Are You Gonna Go My Way?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészség Centrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Csodás hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Lenny Kravitz érkezik, egy olyan jó hardrockos, funkrockos, de a hatása jóval nagyobb lett egy sima gitárs lágernél. Itt van Lenny Kravitz 93-as örökzöldje, Are You Gonna Go My Way?
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: hétvégén is a Rádió Antrit szól. Itt vannak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, és bizony jó hírem van, ugyanis kiderült, hogy kinek jár az iskolakezdési támogatás. Magyar Péter jelentette be a Facebook oldalán, hogy bevezetik a 100 000 forint értékű iskolakezdési támogatást a rászoruló családok gyermekei számára. Minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 000 forintos támogatásra. Ha erről bővebben olvasnának, akkor az antrit.hu-n ezt megtehetik. Köszönjük szépen, ha kattintanak. Mi pedig hozzuk a legfontosabb híreket 3 órakor, utána pedig egy belevaló énekesnő. Anastasia hamarosan, Left Outside Alone!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Győztes ajánlatok a CBA-ban. Szurkolj kedvenc csapatodnak a legjobb nasolnivalókkal. Paprikás Chio Oven Chips 379, nagy zacskós Chio Chipsek 679 forint, aranyfálcán sör 224 forint per darab, 5 plusz 1-es ajándékpakban, Hell Chai Latte jeges kávé csak 149 forint, Moments narancsos álomostja mindössze 99 forint. Készülj fel a meccsre a CBA-val. Ajánlatunk július 2-ától 5-ig érvényes.
4: Már megint egy hétfőkedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
6: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt a Rádió Antritban.
7: Tolna megyei rendőr vehetett át tiszti kinevezést, vandál biztos toalettépül a játszótéren. Záporokkal tart, kőtott, változóan felhős napos idő lesz. Jó napot kívánok, Jannár Jöli vagyok, 2026. július 5-én vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Dr. Mecsár Tamás rendőr dandártábornok, országos rendőrfőkapitány július 1-i hatállyal hadnaggyá nevezte ki Berki Barbara rendőrfőtörzsőrmestert, a Paksi Rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztály szabálysértési referensét. Berki Barbara 2012. szeptember 1-én kezdte meg szolgálatát a Paksi Rendőrkapitányság állományában. Munkáját a közrendvédelmi osztály szabálysértési előkészítő csoportnál kezdte, majd 2018-ban került az igazgatásrendészeti osztályra. A kinevezés erről szóló okiratot ünnepélyes keretek között Budapesten vehette át. Dr. Habricsek Nikoletta rendőrezredes Tolna vármegye rendőrfőkapitánya július 2-án a főkapitányság épületében köszöntötte az újdonsült tisztet, és további sikerekben gazdag munkát kívánt neki. A gerjeni önkormányzat értesíti a lakosságot, hogy Gerjenben központilag elrendelt földi kémiai szúnyoggyérítés kerül végrehajtásra július 6-án napnyugta után. A tartaléknapok július 7-e, 8-a. Az önkormányzat a lakosság részére a következőket ajánlja. A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szállított ruhákat a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő egy órában az ablakokat, ajtókat ajánlott zárva tartani, és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni, a kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlan tulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb pangóvízgyűlemeket. Az alkalmazott készítmény a kijutatott csekély mennyiségben kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. Az Alternatíva Ifjúsági Egyesület másfél évvel ezelőtt alakult azzal a céllal, hogy a fiatalok számára olyan közösségi és művészeti lehetőségeket biztosítson, amelyek elősegítik a személyiségfejlődést és az önkifejezést. Tusa Zsuzsanna, az Egyesület elnöke, az idei drámatábor záró eseményéről beszél.
8: Az Alternatíva Ifjúsági Egyesület a közelmúltban alakult itt Szekszárdon. Célunk, hogy támogató, inspiráló és befogadó közösséget teremtsünk a fiatalok számára itt Szekszárdon. Hiszünk abban, hogy minden fiatalban ott rejlik a lehetőség a fejlődésre, a közösségépítésre és a pozitív változásra. Csapatunk elkötelezett fiatalokból, önkéntesekből és szakemberekből áll, akik közös célként tekintenek a fiatalok támogatására és közösségeik megerősítésére. Munkánk során a nyitottság, az együttműködés és a felelősségvállalás értékeit képviseljük. Több programon keresztül is próbáljuk a fiatalokat elérni. Igazából leginkább most a táboraink népszerűek. Már 7 éve táborozunk együtt a gyerekekkel, fiatalokkal. Eleinte a mesék világa, a népi életmód, a népművészet, a hagyományőrzés volt fontos szempont, hogy a gyerekekkel megismertessük. A másik szempont pedig mindenképpen a biztonságos és élményekben gazdag környezetet teremtünk, ahol a kikapcsolódás mellett a közösségépítés és a személyes fejlődés is fontos szerepet kap. Idei ifjúsági táborunk, akik már azóta a mesék világából felnőttek és kiskamaszok lettek, már igény formálódott arra, hogy sokkal mélyebben és intenzívebben kimutassák érzéseiket, illetve kamatoztassák képességeiket, kreativitásukat. Ifjúsági drámatáborunk második éve lesz az idén Szálkán, a Fenyőfa vendégházban, ahol a fiatalok zenés, mozgásos táncon keresztül fejezik ki önmagukat. Záró eseményre invitálom önöket július 10-én 15 órától a Szálkai Közösségi Házba, ahol megismerhetik ezeket a fiatalokat. A táncszínházi bemutatónk egy táborzáró esemény, melynek címe Young Forever, amíg bennünk él a gyermek. Ebben a produkcióban a gyerekek születéstől egészen felnőtt korig fejezik ki érzéseiket, mutatják be az adott korosztály, illetve a kor megjelenését, hogyan tűnhet el, vagy maradhat meg a belső gyermek.
7: Lezárul a közbeszerzési eljárás az új vandálbiztos mosdó beszerzésére, már a szerződéskötés van folyamatban. A beruházásnak ez a része közel 32 millió forintból a versenyképes járások program támogatásával valósulhat meg, értesültünk Berlinger Attila közösségi oldaláról. A telepítendő könnyű szerkezetes épület lapostetős, hőszigetelt, burkolata különleges eljárással hőkezelt borovi fenyő. Alapterülete 14 négyzetméter. A két vendégtérben női és férfi, akadálymentes WC és pelenkázó is található. A mosdókkal együtt egyaránt vandálbiztos kivitelben, fémszerkezetű hőszigetelt nyílászárókkal, az ablakokon biztonsági üvegezéssel. A világításról mozgásérzékelős LED lámpák, a fűtésről 3 darab 300 wattos infrafűtőtest gondoskodik. Az épület alkalmas lesz érmés és bankkártyás beléptetésre is. Mint a polgármester írja, a fejlesztés két ütemben zajlik majd. Először elkészül a fogadószint terve és kivitelezése, ezt követően érkezik és kerül telepítésre az új illemhely. A Babits Mihály Kulturális Központ július 2. heti programjait Gödrey Zoltántól, az intézmény kommunikációs osztályvezetőjétől hallja.
9: Vasárnap délelőtt került sor a Művészetek Házában a holokauszt emléknapra, erre a szomorú tragédiára, és ezen az emléknapon nyitotta meg kapuit holokauszt túlélők a zsinagógák címmel az izraeli születésű fotóművész Noam Chen kiállítása, amely augusztus 1-jéig várja az érdeklődőket a Művészetek Háza nyitvatartási idejében, vasárnap és hétfő kivételével 10-17 óra között. Ez a kiállítás, ez egy nagyon gazdag fotós tárlat. Chen gyakorlatilag bejárta Kelet-Európát, és körbefotózta a jelentősebb zsinagógákat, és szerepel a képanyagban magyar zsinagóga is, például a bonyhádi neológ zsinagóga, úgyhogy nagy szeretettel várjuk nem csak a fotóművészet szerelmeseit a Művészetek Házába. És ha már ezt az intézményt említettem, Bencsik János Divina komédia sorozata az, ami augusztus 8-án, szombaton ez a tárlat után megnyitja a kapuit, úgyhogy erre is szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, ahogy arra is, hogy e héten csütörtökön már az Agora mozi júliusi program kínálatát élvezhetik. Olyan filmekkel várjuk az érdeklődőket, a jövő héttől is, mint a Supergirl, vagy a Meghívás című szinkronizált amerikai vígjáték, a legkisebbeket pedig a Minionok és Szörnyek című amerikai animációs filmmel. Mindezek mellett egyébként, hogyha hosszú távra terveznek a kedves hallgatók, akkor láthatják a honlapunkon a programokat, például a Szent István nap, a Magyar Államalapítás ünnepének programját és további szeptemberi programjainkat, amelyekkel kapcsolatban minden információt a szexárdagora.hu oldalon találnak, valamint Facebook, Instagram és TikTok oldalainkon. Nagy szeretettel várjuk minden kedves vendégünket, mind a Babits Mihály Kulturális Központban, mind pedig a Művészetek Házába.
7: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futó záporok, zivatarok. Ezen a napon is élénk, erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26-32 fokra számíthatunk. Szekszárdon hétfőn hajnalban 17, napközben 27 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
6: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: 3 óra után is szólnak a legnagyobb slágerek, megállás nélkül azok a zenék, amiket igazán ismerünk és szeretünk. Pihenjünk, lazítsunk, a hétvégén én Karakas Balázs vagyok. Ja, majd a Jam & Spoon klasszikus, előtte pedig az énekesnő, aki ha kiengedi a hangját, akkor bizony nincs megállás. Anastasia is a Left Outside Alone.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

ez bizony a Rádió Antrit, itt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel rádiózunk. Vasárnap is pihenés, lazítás, és mellé én itt vagyok, aztán pakolászom befelé azokat a zenéket, amikkel a hétvége sokkal lazulósabb, könnyedebb lesz, akármi is lenne a terv. Itt a folytatásban a német elektronikus duó. Tudom, számítana az ember valamire akkor, amikor azt mondom, hogy elektronikus duó, de azt szokták mondani, hogy talán ez a kivétel, ami erősíti a szabályt. Gem & Spoon, Kaleidoscope Skies.

0: Ez bizony a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei mennek. A hétvégén is, amikor remélem, hogy jut idő egy picikét akár átszellemülni is, még ha nem is vágjuk bele magunkat nagy dologba, csak beülünk az autóba, lemegyünk sötét földbe, kiülünk, nézzük a tavat, csend van, esetleg integetünk a szembe lévő horgászoknak. Hát azt hiszem, hogy ez egy olyan pillanat, ami a vasárnap délutánunkat a lehető leghatékonyabbá teszi. Ugyanis egy ilyen pillanatnál szimplán el tudjuk felejteni a hétköznapi élet búját, baját, a feladatot, a felelősséget, ami hétköznapon, és csak egy kicsikét lazíthatunk, és nézhetjük, ahogy a napfény tükröződik a tóvizén. Mellén küldöm azért az igazán jó dalokat, hiszen itt van Adele, a 25 című albumának egyik legkönnyebb, legeritmusosabb dala. Ez a Send My Love to Your New Lover azonnal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Jó hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Egy olyan dal, ami szinte minden toplistát meghódított, maga az énekesnő is, ahogy idősödik, egyre érettebb dalokat dob a piacra. Adele is a Send My Love.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhatunk itt a Rádió Antritt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. A kánikula tovasz állt, de persze moziba nem csak hüssölni lehet menni, hanem akár filmet nézni is. És ma is van erre lehetőség Szekszárdon, hiszen délután 5 órától érkezik majd a szekszárdi moziba a Supergirl című alkotás, ez egy amerikai akciófilm, majd a Meghívás című amerikai vígjáték este 7:30-tól. Képzeljék el, például Seth Rogen vagy éppen Olivia Wilde is ott van a főszereplők között. Kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá. Mondjuk a híreket majd 4 órakor, aztán pedig Calvin Harris jön tőle a Summer.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információ a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Győztes ajánlatok a CBA-ban. Szurkolj kedvenc csapatodnak a legjobb nasolnivalókkal. Paprikás Chio Oven Chips 379, nagy zacskós Chio Chipsek 679 forint, aranyfálcán sör 224 forint per darab, 5 plusz 1-es ajándékpakban, Hell Chai Latte jeges kávé csak 149 forint, Moments narancsos álomostja mindössze 99 forint. Készülj fel a meccsre a CBA-val. Ajánlatunk július 2-től 5-ig érvényes.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
5: Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, elsősorban további megújuló energiák rendszerbe kapcsolását igyekeznek megalapozni, és a támogatási programnak köszönhetően az elosztókkal és rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni 2030-ig. Kapitány István szerint kiemelt szerepet szánnak a hazahozott uniós forrásokból az áramhálózati korszerűsítéseknek. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. Több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezeret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 3,1%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebookon. Gajdos László arról írt, hogy a kánikula programban 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Szerinte ezekkel az eszközökkel fenntartható, biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatoknak a legforróbb nyári hetekben. A vizsgált szamócák csaknem 10%-a nem felelt meg a minőségi, jelölési vagy nyomon követhetőségi előírásoknak. A kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, de több eljárásban a bírság meghatározása még folyamatban van, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. 6 héten át tartó országos akcióban vizsgálta a szamóca kínálatot a hatóság a vármegyei kormányhivatalokkal közösen. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés, illetve az volt, hogy az árusok nem tudták igazolni az áru eredetét. A nyomon követhetőség hiánya különösen súlyos problémának számít, mert ilyen esetekben egy esetleges élelmiszerbiztonsági kockázat sem kezelhető megfelelően. Betiltaná a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban és az óvodákban a lengyel parlament. Az alsóház egyhangulag megszavazta az erről szóló törvénymódosítást, ami a felsőház a szenátus elé kerül, majd az államfőnek is jóvá kell hagynia. A lengyelországi iskolák már most is hozhatnak ilyen döntést maguk is. A felmérések szerint az iskolai telefon használat tilalmát a lengyelek több mint fele támogatja.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Hétfőn több lehet a felhő, de így is több órára kisüt a nap. Elszúrtan zápor, néha zivatar előfordulhat. A szelet élénk, erős lökések kísérik. A minimum 12 és 18 fok között alakul, a nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal frissebb a reggel. A maximum 26 és 32 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Négy múlt, jó hétvégét, jó pihenést kívánok a stúdióban, Karakas Balázs még a következő 2 óra hosszában is hozzam a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. És most egy olyan dal, ami ízig-vérig, szezonális, nagyon fesztivál hangulatú, és nagyon érezzük tőle, hogy nyár van. Calvin Harris és a Summer.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége. Rádió Antrit.

bizony a Rádió Antrit, a ma kedvencei és persze a tegnap slágerei jönnek. És most egy olyan dal, amit úgy érdemes hallgatni, hogy kellemesen hátradől az ember, és csak beengedi a hallójáratokba. Adam Young, vagyis Owl City álomszerű elektropop világának egyik legismertebb felvétele, ami hatalmas lendületet kapott, még a Billboard 600-as listán is az első helyig került. Owl City és a Fireflies.

0: away. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Itt a Rádió Antrit, nálunk pörögnek a ma kedvencei meg a tegnap slágerei. A kánikulának szerencsére nyoma sincs, nem is lesz, legalábbis a következő időszakban most azért azok a 40 fokok eltűnnek. Lesz 30 fok például hétfőn, kedden 33, szerdán picit lehűl aztán a levegő, úgyhogy lesz meleg, de szerencsére konszolidáltabban. De itt vannak velünk a jó zenék, amelyek elrepíthetnek minket gyakorlatilag bárhová. Az Imagine Dragons 2017-es albumának második kis lemeze volt ez. Nagyon nagy siker volt a tengeren túl, de tengeren innen is. Imagine Dragons és a Thunder azonnal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait! Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jó hétvégét kívánok itt a Rádió Antrit. Az Imagine Dragons-zel kezdünk, egy minimalista dal, de mégis pattogó a ritmusa, magasra húzott vokál, elképesztő könnyen felismerhető, és persze tipikus Imagine Dragons dal, itt a Thunder!
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Watermelon sugar. Ez a Rádió Antrit, itt a ma kedvencei meg a tegnap slágerei pörögnek. Ne felejtjék el, hogy július 1-től érvényesek az új uniós vámszabályok, ami azt jelenti ugye, hogy ha EU-n kívüli online áruházból rendelünk, az bizony már elképesztően drága lesz, vagy hát legalábbis drágább, mint eddig. A 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Szóval, ahogy mondták a régi öregek, néha amit nyer az ember a réven, azt viszi a vám, megfordítva. Szóval erre mindenképp érdemes gondolni, és persze arra is, hogy jönnek a legfontosabb információk 5 órakor, utána pedig egy dal, ami elképesztő nagy siker volt. Az Egyesült Királyságban a második helyig jutott Queen és a Radio Gaga rögtön a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szexárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
9: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyed évben. Véleményezhető az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról szóló javaslat. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyed évben. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a kormányzati szektor hiánya 2090 milliárd forint volt, ami a GDP 9%-ának felel meg, és 838 milliárd forinttal magasabb az egy évvel korábbinál. A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a törvényjavaslatot, amely az 1956-os forradalom 70. évfordulójára nyilvánossá tenné az egykori állambiztonsági szervek iratait, köztük a hatos kartonokat és a mágnes szalagos nyilvántartásokat is. A jogszabály célja a kommunista titkosszolgálati múlt teljes körű feltárása, miközben garantálja a diktatúra áldozatainak személyiségi jogait és a jelenlegi nemzetbiztonsági érdekek védelmét is. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. Elkezdődött a Gyesef 11 darabos új Intercity motorvonatból álló flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba. A közlekedési miniszter közölte, az óránként 160 km-es sebességre képes 5 részes motorvonatok a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalakon közlekednek majd. A személyi és tartalmi megújulás egyelőre teljes hiánya majdnem annyira tragikus a Fidesz számára, mint a választási eredmény, írta Török Gábor a Facebook oldalán. A politikai elemző szerint a párt ezzel elveszteget egy kulcsfontosságú időszakot, amikor esélye lehetne arra, hogy növekedjen. Török Gábor arra reagált, hogy a Medián és a 21 Kutatóközpont a héten közzétett felmérései szerint minden 10 magyar választóból 6 a Tiszát támogatja, és mindössze 2 maradt a Fidesz mögött. Egy elemzés szerint Oroszország csaknem másfél éven át drónokkal térképezett fel kritikus fontosságú nyugat-európai katonai és civil infrastruktúrális létesítményeket. A legnagyobb londoni hadászati elemzőműhelynek számító Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézetének 37 oldalas jelentése szerint ez a felderítő tevékenység 2024. augusztusától 2026. februárjáig tartott. Kerozingyártásra állította át dízeltermelő kapacitásának egy részét az osztrák ÖMV az iráni konfliktus nyomán megugró repülőgép üzemanyagárak miatt. Az alsó-ausztriai Svehádban és a bajorországi Burghausenben működő ÖMV finomítók vezetéken keresztül kapcsolódnak a bécsi, illetve a müncheni repülőtérhez. Rekord meleg volt a világ óceánjaiban idén júniusban, közölte a Copernicus tengeri megfigyelő szolgálata. Az óceánok felszíni átlag hőmérséklete majdnem elérte a 21 fokot. A szakértők szerint az El Niño jelenség és a globális felmelegedés együttes hatása miatt a következő hónapokban további rekordok dőlhetnek meg.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Hétfőn gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és helyenként záporzivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten. Továbbra is sok felé lesz erős a szél. Hajnalra 11 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Öt múlt, hello, Karokos Balázs vagyok. Itt a folytatásban a Queen, a dal eredetileg Roger Taylor a Queen dobosától indult, ő akart ezt saját magának megcsinálni, de hát amikor a Queen többi tagja meghallotta, Freddie Mercury is meglátta benne a nagy sláger lehetőségét, és hát rögtön összedobták. Queen, Radio Gaga, velük kezdünk.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban

Köszönöm szépen, hogy a Rádió Antritot hallgatja. Itt vannak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. Állítólag mára jelentős mennyiségű csapadékot Szexárdra nem ígértek, úgyhogy hát most van 5 és 6 óra között. Az az igazság, hogy én most, hogyha otthon lennék, nagyon-nagyon ráérnék. Simán felhívnám a családot, a sógoromat, a barátaimat, összehoznék egy jófajta grillezést, csak sütögetnénk és kolbászkát, ezt osztam azt hátul a kertben, lehetne aprítani hozzá kis gyújtóst. És csak azért mondom ezt, mert egy picikét lehetne élvezni, hogy egy hétvégi nap van, egy vasárnap délutánosan kora este, és csak úgy lehet lenni, beszélgetni, enni jókat, inni hidegeket, és örülni egymás társaságának. A Laidback zenéje pedig nagyjából pont ezt a békét fogja átadni nekünk. Jön a Sunshine Reggae.

0: Köszönöm szépen, hogy a Rádió Antrittot hallgatja. Lazítsunk, pihenjünk vasárnap délután, vagy lélekben már akár lehet készülni a hétfőre. Tudom, hogy gonosz dolog ezt emlegetni, de azért megvan a maga realitása. Phil Collins pedig itt van, ő az a ritka pop-rock figura, aki egyszerre lett legendás, dobos, frontember, dalszerző és önálló szupersztár. Képzeljék el, 70-ben, kereken 70-ben csatlakozott a Genesishez, eredetileg dobosként, majd aztán Peter Gabriel távozása után fokozatosan ő lett a zenekar énekese is. A Rock and Roll Hall of Fame életrajza külön kiemeli, hogy már Genesis tagként is generációja egyik legötletesebb és legtechnikásabb dobosának számított. Most pedig nem mint Genesis tag, hanem mint szóló előadó művész érkezik. Tőle már a nagy sláger a 82-es év végéről. You Can't Hurry Love. Azonnal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Győztes ajánlatok a CBA-ban. Szurkolj kedvenc csapatodnak a legjobb nasolnivalókkal. Paprikás Chio Oven Chips 379, nagy zacskós Chio Chipsek 679 forint, aranyfálcán sör 224 forint per darab, 5 plusz 1-es ajándékpakban, Hell Chai Latte jeges kávé csak 149 forint, Moments narancsos álomostja mindössze 99 forint. Készülj fel a meccsre a CBA-val. Ajánlatunk július 2-ától 5-ig érvényes.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
1: Ennyi volt a reklám!
0: Hello, Karokas Balázs vagyok, Phil Collins-szal folytatjuk. Egyes kritikusok azt mondták ennek a dalnak kapcsán, hogy a felvétel jól mutatja Phil Collins vonzódását a 60-as évekbeli soul pophoz, ami később aztán több dalában és produkciójában is hallható volt. Ki vagyok én, hogy ezzel vitatkozzak? Phil Collins, You Can't Hurry Love!
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Cause I will leave the light on.
1: Hálás vagyok, amiért a Rádió Antritot hallgatja. Itt a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak nálunk. Hamarosan 6 óra lesz, úgyhogy ezzel én már köszönöm szépen az elmúlt 6 óra hosszas figyelmet. Jövök legközelebb majd, ahogy az lenni szokott, jövő héten szombaton, déli 12 órától rádiózhatunk együtt. Legyen szép a vasárnap délutánja, Karakas Balázs kicsekkor.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
5: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Gyakoribbá váltak a hőhullámok, ismét álhírek jelentek meg a parlagfűről. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. A hivatalos meteorológiai adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a hőhullámok jóval gyakoribbá, tartósabbá és intenzívebbé váltak az elmúlt évtizedekben, jelentette a Hungaromet. Azt írták, a felmelegedés következtében a legfiatalabb generációk tagjai már életük első éveiben is nagyságrendekkel több extrém forró nappal szembesülnek, mint a szüleik vagy nagyszüleik. A korábbi évtizedekben ritkábban alakultak ki komolyabb hőhullámok, az utóbbi években viszont nem csak a 25 és 27 fok közötti, valamint a 27 fokot meghaladó napi középhőmérsékletű napok száma ugrott meg, hanem ezek egyre gyakrabban rendeződnek hosszú, összefüggő periódusokba. A fővárosban 1991 óta több tartós hőségperiódust is regisztráltak. A parlagfű szezon közelettével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmusz. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergia gyógyszerek, a növény elfogyasztása viszont nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Sőt, a parlagfű tartós fogyasztása veszélyes is lehet. Magyarországon július közepén kezd virágozni a parlagfű, és ezzel megkezdődik a parlagfű allergia szezon, ami egészen októberig tart. A török hatóságok újságírókat, aktivistákat és művészeket vettek őrizetbe az ankarai NATO találkozó előtt. A fellépés részeként a fővárosban betiltották a tüntetéseket, és több LMBTQ szervezet online felületét korlátozták. A szigorú fellépés a sajtót is érinti. Több független lap akkreditációját sem fogadták el a csúcsra. A július 7-i és 8-ai ankarai csúcs találkozó miatt több tízezer rendfenntartót vezényeltek a török fővárosba. A találkozón olyan vezetők jelenlétére számítanak, mint Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, de várhatóan Magyar Péter magyar miniszterelnök is Ankarába utazik. Felháborodást váltott ki az Európai Parlament képviselőinél a hír, amely szerint egy volt görög EP képviselő telefonját az izraeli fejlesztésű Pegasus kém szoftverrel törték fel, éppen abban az időszakban, amikor a politikus tagja volt a megfigyelő eszköz uniós alkalmazását vizsgáló parlamenti bizottságnak, írta a Times of Israel. A Pegasus botrány 2021-ben robbant ki, amikor egy nemzetközi oknyomozó újságírói konzorcium feltárta, hogy a szoftverekkel újságírók, politikusok, emberi jogi aktivisták és üzletemberek százait figyelték meg világszerte. A Pegasus ügy Magyarországon is 2021 nyarán robbant ki, ezt főként a Direkt 36 tárta fel. Az újságírók szerint a kiszivárgott adatbázisban több mint 300 magyar telefonszám szerepelt lehetséges célpontként.
3: Rádió Antrit időjárás.
6: Hétfőn több lehet a felhő, de így is több órára kisüt a nap. Elszúrtan zápor, néha zivatar előfordulhat. A szelet élénk erős lökések kísérik. A minimum 12 és 18 fok között alakul, a nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal frissebb a reggel. A maximum 26 és 32 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit. FM 105. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Haló! Haló!
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Csúcs technológia Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mindaz önegészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: Rádió Antrit. FM
1: 105.1. Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információ a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Győztes ajánlatok a CBA-ban. Szurkolj kedvenc csapatodnak a legjobb nasolnivalókkal. Paprikás Chio Oven Chips 379, nagy zacskós Chio Chipsek 679 forint, aranyfálcán sör 224 forint per darab, 5 plusz 1-es ajándékpakban, Hell Chai Latte jeges kávé csak 149 forint, Moments narancsos álomostja mindössze 99 forint. Készülj fel a meccsre a CBA-val. Ajánlatunk július 2-ától 5-ig érvényes.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Újabb 23 szervezet mondott le a Nemzeti Kulturális Alap vitatott támogatásairól. A magyarok több mint fele biciklizik. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Újabb 23 szervezet mondott le a Nemzeti Kulturális Alap vitatott támogatásairól, így az önként visszafizetett összeg már elérte a csaknem 2,4 milliárd forintot a 17 milliárd forintos keretből. Ez az Index adatigényléséből derült ki. A legutóbbi visszafizetések azután kezdődtek, hogy június 23-án a Nemzeti Adó és Vámhivatal őrizetbe vette Búzs Balást, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét és az NKA volt alelnökét, valamint további 5 embert. A hatóság hűtlenkezelés gyanúja miatt indított eljárást. Az első májusi visszafizetési hullámban 48 kedvezményezett, összesen csaknem 1,7 milliárd forintot utalt vissza. A magyar lakosság 64%-a kerékpározik, ami idehaza inkább szabadidős tevékenységnek számít. A kerékpározók 69%-a szokott kikapcsolódási céllal tekerni, míg közlekedésre 55%-uk választja ezt a mozgásformát. Derült ki egy 1000 fő megkérdezésével végzett országos felmérésből. Minden harmadik magyar heti rendszerességgel előveszi bringáját, ráadásul minden korosztály szinte ugyanolyan arányban szokott biciklizni. A kutatás a biztonságos közlekedést szolgáló sisak használatra is kitért. A kerékpározók körében a sisak használata még mindig nem általános, de sokat javult a helyzet. Míg egy 5 évvel ezelőtti kutatás szerint a bringázók csupán 16%-a viselt általában sisakot, mára ez az arány 25%-ra nőtt. Meghosszabbított főszezoni járatokkal, sűrített menetrenddel és népszerű programokkal várja az utasait augusztus végéig a Balatoni Hajózási ZRT, amely 180 éves jubileumát ünnepli az idén. A Bahart hajóin a családok az idei jubileumi évben a tavainál is kedvezményesebb jeggyel utazhatnak, ami elővételben online is megvásárolható a jegy.bahart.hu oldalon, a kikötői pénztárakban pedig szépkártyás fizetésre is lehetőség van. A biciklisek továbbra is kedvezményesen utazhatnak több kerékpáros barát útvonalon, a Kajla útlevelüket felmutató alsós gyerekek pedig díjmentesen közlekedhetnek a menetrendi hajókon a nyári szünidő végéig. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnaponként az N19-es vonalon a Budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Vitát robbantott ki Németországban a terv, amellyel a koalíciós kormány szigorítaná a munkavállalók betegállományára vonatkozó szabályozást, írja a BBC. A jelenleg érvényben lévő, még a koronavírus járvány idején bevezetett szabály szerint elég, ha egy munkavállaló telefonon vagy e-mailben jelenti be a munkahelyén, hogy megbetegedett, orvosi igazolás csak a betegállomány negyedik napjától szükséges. Friedrich Merz kancellár szerint a munkavállalók visszaélnek az engedékeny szabályozással. A Német Házi Orvosok Szövetsége viszont attól tart, hogy egyszerű betegségek miatt, amelyek nem igényelnek többet egy-két nap ágynyugalomnál, tömve lesznek a várók.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Hétfőn gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és helyenként záporzivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten. Továbbra is sok felé lesz erős a szél. Hajnalra 11 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: 家。
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Ez a rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. Köszöntöm a hallgatókat, Serkőző Gábor vagyok. Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, elsősorban további megújuló energiák rendszerbe kapcsolását igyekeznek megalapozni, és a támogatási programnak köszönhetően az elosztókkal és rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni 2030-ig. Kapitány István szerint kiemelt szerepet szánnak a hazahozott uniós forrásokból az áramhálózati korszerűsítéseknek. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. Több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezeret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhető az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 3,1%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebookon. Gajdos László arról írt, hogy a kánikula programban 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Szerinte ezekkel az eszközökkel fenntartható, biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatoknak a legforróbb nyári hetekben. A vizsgált szamócák csaknem 10%-a nem felelt meg a minőségi, jelölési vagy nyomon követhetőségi előírásoknak. A kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, de több eljárásban a bírság meghatározása még folyamatban van, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. 6 héten át tartó országos akcióban vizsgálta a szamóca kínálatot a hatóság a vármegyei kormányhivatalokkal közösen. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés, illetve az volt, hogy az árusok nem tudták igazolni az áru eredetét. A nyomon követhetőség hiánya különösen súlyos problémának számít, mert ilyen esetekben egy esetleges élelmiszerbiztonsági kockázat sem kezelhető megfelelően. Betiltaná a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban és az óvodákban a lengyel parlament. Az alsóház egyhangulag megszavazta az erről szóló törvénymódosítást, ami a felsőház a szenátus elé kerül, majd az államfőnek is jóvá kell hagynia. A lengyelországi iskolák már most is hozhatnak ilyen döntést maguk is. A felmérések szerint az iskolai telefon használat tilalmát a lengyelek több mint fele támogatja.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Hétfőn több lehet a felhő, de így is több órára kisüt a nap. Elszúrtan zápor, néha zivatar előfordulhat. A szelet élénk, erős lökések kísérik. A minimum 12 és 18 fok között alakul, a nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal frissebb a reggel. A maximum 26 és 32 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyed évben. Véleményezhető az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról szóló javaslat. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok.

0: Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyed évben. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a kormányzati szektor hiánya 2090 milliárd forint volt, ami a GDP 9%-ának felel meg, és 838 milliárd forinttal magasabb az egy évvel korábbinál. A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a törvényjavaslatot, amely az 1956-os forradalom 70. évfordulójára nyilvánossá tenné az egykori állambiztonsági szervek iratait, köztük a hatos kartonokat és a mágnes szalagos nyilvántartásokat is. A jogszabály célja a kommunista titkosszolgálati múlt teljes körű feltárása, miközben garantálja a diktatúra áldozatainak személyiségi jogait és a jelenlegi nemzetbiztonsági érdekek védelmét is. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. Elkezdődött a Gyesef 11 darabos új Intercity motorvonatból álló flottájának gyártása, a járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba. A közlekedési miniszter közölte, az óránként 160 km-es sebességre képes, 5 részes motorvonatok a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalakon közlekednek majd. A személyi és tartalmi megújulás egyelőre teljes hiánya majdnem annyira tragikus a Fidesz számára, mint a választási eredmény, írta Török Gábor a Facebook oldalán. A politikai elemző szerint a párt ezzel elveszteget egy kulcsfontosságú időszakot, amikor esélye lehetne arra, hogy növekedjen. Török Gábor arra reagált, hogy a Medián és a 21 Kutatóközpont a héten közzétett felmérései szerint minden 10 magyar választóból 6 a Tiszát támogatja, és mindössze 2 maradt a Fidesz mögött. Egy elemzés szerint Oroszország csaknem másfél éven át drónokkal térképezett fel kritikus fontosságú nyugat-európai katonai és civil infrastruktúrális létesítményeket. A legnagyobb londoni hadászati elemzőműhelynek számító Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézetének 37 oldalas jelentése szerint ez a felderítő tevékenység 2024. augusztusától 2026. februárjáig tartott. Kerozingyártásra állította át dízeltermelő kapacitásának egy részét az osztrák ÖMV az iráni konfliktus nyomán megugró repülőgép üzemanyagárak miatt. Az alsó-ausztriai Svehádban és a bajorországi Burghausenben működő ÖMV finomítók vezetéken keresztül kapcsolódnak a bécsi, illetve a müncheni repülőtérhez. Rekord meleg volt a világ óceánjaiban idén júniusban, közölte a Copernicus tengeri megfigyelő szolgálata. Az óceánok felszíni átlaghőmérséklete majdnem elérte a 21 fokot. A szakértők szerint az El Niño jelenség és a globális felmelegedés együttes hatása miatt a következő hónapokban további rekordok dőlhetnek meg.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Hétfőn gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és helyenként záporzivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten. Továbbra is sok felé lesz erős a szél. Hajnalra 11 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Gyakoribbá váltak a hőhullámok, ismét álhírek jelentek meg a parlagfűről. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. A hivatalos meteorológiai adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a hőhullámok jóval gyakoribbá, tartósabbá és intenzívebbé váltak az elmúlt évtizedekben, jelentette a Hungaromet. Azt írták, a felmelegedés következtében a legfiatalabb generációk tagjai már életük első éveiben is nagyságrendekkel több extrém forró nappal szembesülnek, mint a szüleik vagy nagyszüleik. A korábbi évtizedekben ritkábban alakultak ki komolyabb hőhullámok, az utóbbi években viszont nem csak a 25 és 27 fok közötti, valamint a 27 fokot meghaladó napi középhőmérsékletű napok száma ugrott meg, hanem ezek egyre gyakrabban rendeződnek hosszú, összefüggő periódusokba. A fővárosban 1991 óta több tartós hőségperiódust is regisztrált. A parlagfűszezon közelettével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmusz. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, a növény elfogyasztása viszont nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Sőt, a parlagfű tartós fogyasztása veszélyes is lehet. Magyarországon július közepén kezd virágozni a parlagfű, és ezzel megkezdődik a parlagfű allergia szezon, ami egészen októberig tart. A török hatóságok újságírókat, aktivistákat és művészeket vettek őrizetbe az ankarai NATO találkozó előtt. A fellépés részeként a fővárosban betiltották a tüntetéseket, és több LMBTQ szervezet online felületét korlátozták. A szigorú fellépés a sajtót is érinti. Több független lap akkreditációját sem fogadták el a csúcsra. A július 7-i és 8-ai ankarai csúcs találkozó miatt több tízezer rendfenntartót vezényeltek a török fővárosba. A találkozón olyan vezetők jelenlétére számítanak, mint Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, de várhatóan Magyar Péter magyar miniszterelnök is Ankarába utazik. Felháborodást váltott ki az Európai Parlament képviselőinél a hír, amely szerint egy volt görög EP képviselő telefonját az izraeli fejlesztésű Pegasus kém szoftverrel törték fel, éppen abban az időszakban, amikor a politikus tagja volt a megfigyelő eszköz uniós alkalmazását vizsgáló parlamenti bizottságnak, írta a Times of Israel. A Pegasus botrány 2021-ben robbant ki, amikor egy nemzetközi oknyomozó újságírói konzorcium feltárta, hogy a szoftverekkel újságírók, politikusok, emberi jogi aktivisták és üzletemberek százait figyelték meg világszerte. A Pegasus ügy Magyarországon is 2021 nyarán robbant ki, ezt főként a Direkt 36 tárta fel. Az újságírók szerint a kiszivárgott adatbázisban több mint 300 magyar telefonszám szerepelt lehetséges célpontként.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn több lehet a felhő, de így is több órára kisüt a nap. Elszúrtan zápor, néha zivatar előfordulhat. A szelet élénk, erős lökések kísérik. A minimum 12 és 18 fok között alakul, a nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal frissebb a reggel. A maximum 26 és 32 fok között várható.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Andrit. Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: A lány az út jobb oldalán.

0: legszebb, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Újabb 23 szervezet mondott le a Nemzeti Kulturális Alap vitatott támogatásairól. A magyarok több mint fele biciklizik. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Újabb 23 szervezet mondott le a Nemzeti Kulturális Alap vitatott támogatásairól, így az önként visszafizetett összeg már elérte a csaknem 2,4 milliárd forintot a 17 milliárd forintos keretből. Ez az Index adatigényléséből derült ki. A legutóbbi visszafizetések azután kezdődtek, hogy június 23-án a Nemzeti Adó és Vámhivatal őrizetbe vette Búzs Balást, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét és az NKA volt alelnökét, valamint további 5 embert. A hatóság hűtlen kezelés gyanúja miatt indított eljárást. Az első májusi visszafizetési hullámban 48 kedvezményezett, összesen csaknem 1,7 milliárd forintot utalt vissza. A magyar lakosság 64%-a kerékpározik, ami idehaza inkább szabadidős tevékenységnek számít. A kerékpározók 69%-a szokott kikapcsolódási céllal tekerni, míg közlekedésre 55%-uk választja ezt a mozgásformát. Derült ki egy 1000 fő megkérdezésével végzett országos felmérésből. Minden harmadik magyar heti rendszerességgel előveszi bringáját, ráadásul minden korosztály szinte ugyanolyan arányban szokott biciklizni. A kutatás a biztonságos közlekedést szolgáló sisak használatra is kitért. A kerékpározók körében a sisak használata még mindig nem általános, de sokat javult a helyzet. Míg egy 5 évvel ezelőtti kutatás szerint a bringázók csupán 16%-a viselt általában sisakot, mára ez az arány 25%-ra nőtt. Meghosszabbított főszezoni járatokkal, sűrített menetrenddel és népszerű programokkal várja az utasait augusztus végéig a Balatoni Hajózási ZRT, amely 180 éves jubileumát ünnepli az idén. A Bahart hajóin a családok az idei jubileumi évben a tavainál is kedvezményesebb jeggyel utazhatnak, ami elővételben online is megvásárolható a jegy.bahart.hu oldalon, a kikötői pénztárakban pedig szép kártyás fizetésre is lehetőség van. A biciklisek továbbra is kedvezményesen utazhatnak több kerékpáros barát útvonalon, a Kajla útlevelüket felmutató alsós gyerekek pedig díjmentesen közlekedhetnek a menetrendi hajókon a nyári szünidő végéig. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnaponként az N19-es vonalon a Budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Vitát robbantott ki Németországban a terv, amellyel a koalíciós kormány szigorítaná a munkavállalók betegállományára vonatkozó szabályozást, írja a BBC. A jelenleg érvényben lévő, még a koronavírus járvány idején bevezetett szabály szerint elég, ha egy munkavállaló telefonon vagy e-mailben jelenti be a munkahelyén, hogy megbetegedett, orvosi igazolás csak a betegállomány negyedik napjától szükséges. Friedrich Merz kancellár szerint a munkavállalók visszaélnek az engedékeny szabályozással. A Német Házi Orvosok Szövetsége viszont attól tart, hogy egyszerű betegségek miatt, amelyek nem igényelnek többet egy-két nap ágynyugalomnál, tömve lesznek a várók.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és helyenként záporzivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten. Továbbra is sok felé lesz erős a szél. Hajnalra 11 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Andrét.
1: I'm so sorry that I hurt you.